amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga...

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Közel 2000 álláskereső talált munkát az év első 8 hónapjában Hargita megyében. Már igényelhető az influenza elleni védőoltás. Napsütéses őszi idő várható. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Megszűnik a külön középiskolai felvételi vizsga Romániában, így a 8. osztályosoknak nem kell az országos képességfelmérő után újabb vizsgával számolniuk. Nikus Ordán államfő szeptember 25-én hirdette ki a törvényt, amely eltörli az iskolák által szervezhető külön felvételi vizsgát. A korábbi szabályozás lehetővé tette volna, hogy a középiskolák a rendelkezésükre álló helyek legfeljebb 50%-ára saját felvételi vizsgát szervezzenek, miután a diákok már megírták az országos képességfelmérőt. Ez azt jelentette volna, hogy bizonyos középiskolákban való bejutáshoz a tanulóknak az országos képességfelmérő vizsga mellett egy újabb vizsgán is részt kellett volna venniük. Közel 2000 álláskereső talált munkát Hargita megyében az év első 8 hónapjában. A foglalkoztatási mutatók ugyanakkor érezhető lassulást jeleznek a múlt évhez képest. A friss adatok szerint a városiak lényegesen jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, mint a vidéki álláskeresők. A munkába állók döntő többségét pedig a 45 év felettiek alkotják. Iskolai végzettség szerint a legtöbb sikeres elhelyezkedő középiskolai tanulmányokkal rendelkezik, őket a szakiskolák végzettek, valamint az általános iskolát végzettek követik. Egyetemi diplomával 190-en tudtak elhelyezkedni, emellett 89 alapfokú végzettségű, valamint 45 posztliceális szakképesítéssel rendelkező személy talált munkát. Már kérhető az influenza elleni védőoltás. A vakcinát a házi orvosnál vagy az erre engedélyezett gyógyszertárakban is be lehet adatni. A kockázati csoportok számára az oltóanyag teljesen vagy részben támogatott. A szakemberek azt javasolják, hogy az oltást októberben vagy novemberben, a hideg évszak csúcsa előtt adassák be. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát hétfőn a magyar parlament, miután a legfelsőbb ügyészség a múlt héten 3 különböző büntetőügy miatt kérte ezt az országgyűléstől. Mindhárom esetben 139 képviselő szavazott a mentelmi jog felfüggesztése mellett, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. A Fidesz és a KDNP képviselői ugyanakkor nem vettek részt a rendkívüli ülésen. A Tisza mellett a Mi Hazánk képviselői is támogatták a felfüggesztéseket. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetemen a 2026-2027-es egyetemi évben több mint 16 ezer elsőéves kezdi meg tanulmányait, ami növekedést jelent az előző egyetemi évhez képest. A magyar tagozat közössége pedig 2200 új elsőéves hallgatóval bővül alap- és mesteri képzésen egyaránt. Az egyetemi évnyitó rendezvényen Daniel Dávid, a BBTR rektora azt hangsúlyozta, hogy az intézmény Kelet-Európa egyik legjelentősebb egyeteme maradt, ugyanakkor a legösszetettebb multikulturalitás szempontjából. A szakemberek szerint ma is túlnyomórészt napsütéses idő várható adáskörzetünkben. Időnként felhő átvonulásokra is számítani lehet. 16-19 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Kedv van is, reggel 7 óra múlt néhány perccel. Kerekedik a kedvünk egy jó kis reggeli műsorhoz itt a Rádió Gagán. Ez itt a hármas szabály. Nem a hétfő, nem fog annyira fájni, de nem is esik annyira jól, mint egy szerda. A lényeg az, hogy jó 4 óra elében nézünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, Nagy Endre és Berecki Szilja mikrofonnál a ma reggelben is, és folytatjuk, ha már a kedvünk kerekedett, akkor a szemünk is kerekedjen, mert jönnek a jó zenék. Szia és a The Greatest, ezzel fog indítani a mai műsort, 0730 54 88 88. Itt pedig ti csatlakozhattok hozzánk, és nagyon bízunk benne, hogy meg is tesztek majd.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pár.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, jó kívánsága, Drop Dead. Hát nem tudom, mit csináltad a pasas Oliviának, de fúj, csúnya pasas. 7 óra 11, Oliviát megvigasztaltam a magam székely módján. Indul a mai keddi kiadás, azt mondtuk, a reggel egy kerekedik a kedvünk, és hát jobban fog esni, mint a hétfő, a szerda pedig az még felfele van, ott még jobb lesz, és így tovább a hétvégéig. Itt vagyunk, és csodálatos 29-e van, ami nagyon fontos
2: így
1: nap.
2: Van.
1: Két szempontból is. Hát világtörténelmi szempontból most nem foglalkozzunk. Egyrészt ma úgy virradt a magyar foci, hogy megvan az első pontja a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája idei kiírásában, idei jövőévi kiírásában, és hát úgy néz ki, hogy akkor innen most már csak felfele van, nagyon merem remélni. De azért az optimista hangok nem túl harsányak.
2: De pénteken volt az, hogy mikor innen már csak felfelem, ugye nullapontnál lenne, már nem nagyon lehet menni.
1: Az igaz.
2: Hogy mondjam, tehát, hogy egy ilyen játék után egy Ukrajna, illetve egy Észak-Írország ellen, egy-egy ilyen meccs után, egyelőre nem kecsegtető a magyar foci, maradjunk ennyiben. Hogy most ez a Marco Rossi féle elavulás és lassacskán edzőváltás, csere, új lendület, hozás, stb. Kategória kellene, hogy legyen, vagy éppen megint egy kicsit az akadémia hanyatlik, és azt mondjuk, hogy akkor nincsenek új játékosok, friss játékosok. Persze sok a sérült, persze tudjuk ezeket meg lehet látni, csak hogy egy ekkora nemzeti válogatott, akinek 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, az nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy két sérüléssel, vagy két nagy játékos sérülésével oda kerüljön, hogy valahogy egyetlen egy pontocskát 0-0-val, úgyhogy éppen elkerültünk egy kapufás gólhelyzetet, azt meg lehessen oldani.
1: Azt még hozzáteszem halk vigaszként így, hát ha nem sokan hallják, akik erre mérgesek lesznek, hogy mindeközben ugye mikor örvend a jó gazda, hogyha a szomszéd kecskéje is betegeskedik, mert itt a tő szomszédunkban a román válogatott két mérkőzés után 0 ponttal van, a svédek se bosnyákok ugye rendezték, úgyhogy vannak helyzetek és ezek. Nem akarom azt mondani, hogy ez a kár öröm hangja, csak hogy lássátok, hogy nem könnyű senkinek. Na.
2: Így van. De kicsit ezt a szurkolást is az ember jó, hogyha rendben rakja, és magában is úgy okésan kezeli, mert azért Magyarországon látjuk, hogy ez ilyenkor. Uh-huh. Amennyi indulatot tud szülni, öcsém, én nem tudom, hogy lett igazából Magyarország a 10 millió foci szakértőnek az országa, mert hát igazából minden, ami éppen az aktuális, ahhoz értünk mindig. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nincsen baj, de hogy tényleg, na most egy picit lejtmenet, ezen túl kell lenni, egy picit kell haragudni, egy kicsit kell örülni neki, hogy legalább megvan az egy pont, stb. Menjünk tovább, ki kell taktikázni, fiúkkal, sör mellett meg kell beszélni, hogy szerintem, hogyha áttesszük, és szoboszlánk meg lesz a helye, meg alatt, ez erről szól.
1: Nem is. Ilyenkor aztán mindig az van, hogy főleg a mezei szakértők mind azt várnák el, hogy azok, akiken a legtöbb reflektorfény van, mert a legkeményebb bajnokságban, legkeményebb csapatokban játszanak, ők miért? Hát a hátán neki ne vigyél a csapatot. Na, inkább nem menjünk bele ebbe a dologba. Inkább azt mondom, hogy másik szempontból is fontos nap ez a mai 29-e, mert hogy ma még Andy Bocsok írt, fekete-fehér igennem, ugye jó kis Andy Bocs maratonunk zárul fekete-fehér igennem játékban, és persze azért a bögre is játszik az ügyesebbeknek, sőt, ma utolsó játéknapja van, az igaz, vagy hamis játékunknak is, úgyhogy ma délután még gyorsan regisztráljátok, mert itt nagyon sok minden korszakok érnek véget, és ebből egy ajtó kinyílik, ott valaki bejön a pince ajtón, ezt jól tudjuk, itt tartják.
2: Így van. Vagy a régi Dacia-nál, hogy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik.
1: Így van.
2: Ugyanaz volt a helyzet.
1: Leesik az alternátor.
2: 0-30-54-88-88, itt tudtok regisztrálni még mindig az igaz vagy hamisan. Ne felejtsétek el, mivel utolsó nap ma csak 3-ig lehet, úgyhogy addig küldjétek el a regisztrációkat, illetve a fekete-fehérre is, amikor bejelentkeztek, akkor még játszhattok akár ma reggel is velünk finom Andy Bocsokért. Tudjátok, az garantált, az ott nem lehet veszíteni. A bögre az, ami talán itt marad vagy megy veletek, de hát az már legyen a legkevesebb baj.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Horváth Tamás és a megszakadt című dal 22 perccel 7 óra után, azaz 8 perccel fél 8 előtt, azaz 38 perccel 9 óra előtt egy órával. Ezt szerettem volna elmondani. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hogy ha megnéznétek az órát, akkor tudjátok, hogy ennyi az idő. Marikának is jó reggelt, sziasztok, szép őszi napot kívánok, szeretettel ölellek titeket. Hát ősz az van, legalábbis ideg formájában biztos, illetve Erika is itt van velünk, aki a 11. kerületből ölel minket. Puszi neked is, hajrá, jó munkát.
1: Mielőtt még belemennénk a panaszkodjunk az időjárásra a hagyományos rituális körünkbe, inkább nem, mert gondolj bele, hogy lehetne olyan szeptember vége is, hogy köd van, szotyog az eső, havas eső, citál a szél. Ehhez képest reggel van egy kicsi hűvös, gyönyörű rózsaszín, meg mindenféle bíborban játszó napfelkelte után ragyogó kék ég és napsütés. Remélem, hogy nem hazudok, mert nem néztem rá mai előrejelzése, de a napokban ez volt. Na, tehát én erre az őszre most a napokban nem panaszkodom. A reggeli
0: hűvös, az panaszolt.
1: Így van.
0: Most ne fogd rám, hogy nem panaszkodtam.
1: Nem, csak jó, okay.
0: Annyit mondtam, hogy hideg volt ma reggel, de hát ez egy tény. Nem azt mondtam, hogy ez baj. Hát most képzeld el, hogyha mit tudom én elmenni sízni, és azt mondom, hát hideg van ma reggel, az egy jó hír, nem? Mert azt jelenti, hogy persze, jó a pálya. Igen. Nem, hogy meg olvad, 14 fok van a sípályán, az nem jó, az nem jó. Az hideg kell legyen, most ennek ez van, most van az ideje.
1: Így van, örvendjünk neki, Simon is beköszön mindenféle fincsiségekkel, mindenkinek jó reggelt kíván, köszönjük. Gyuri beköszön Degendorfból, a kérdésedre majd az illetékesek válaszolnak, kedves Gyuri, nem spoilerezünk ezzel kapcsolatban, biztos vagyunk benne, hogy minden részlet érkezik majd időben.
0: Így van. 0735488888. Ide várjuk továbbra is az SMS-eket, és nagy-nagy szeretettel fogadjuk őket, úgyhogy ne hagyjatok annék, kérlek szépen.
1: Igen, nem szeretném mondani. Néztem közben a világnapokat. Képzeld el, ma van, és van ennek évfordulós dolga, és ma van a némafilmek világnapja. Ez valamiért mostanában nem menő. Egyrészt szerintem két ok miatt ment ki divatból a némafilm, hogy feltalálták a hangrögzítést, ez ugye elvett az egészből.
0: Igen, ez az elég sokat, igen.
1: A másik pedig azért is kevésbé menő most már a némafilm, mert nagyon nehéz jó zongoristát találni hozzá.
0: Mert ugye, azt mondod?
1: Hát én egy ilyen műfajt el tudok képzelni, hogy valaki beül egy japán szintivel és lenyomja a csárdás tempóra valamelyik Chaplin némafilmet, de valahogy nem látom, hogy a feeling ugyanaz lenne. Tehát szinti bolyol némafilmet nézni nem ugyanolyan, no offense senkinek, mint egy igazi régi klavírzongoristával.
0: Valószínűleg igen, pedig a most a felgyorsult világban pont, hogy a némafilmek előtérbe kerüljenek, mert azt lehet kétszeres gyorsításban nézni.
1: Tényleg.
0: Tehát, hogy igazából egy másfél órás filmet meg lehet nézni egy 3-4 óra alatt, úgyhogy nem maradsz le semmiről. Igen. És nem mozva...
1: És van még egy...
0: Nem ez van, nem...
1: Tényleg, nem hallod a gyorsított hangsávot.
0: Pontosan.
1: Van még egy probléma a némafilmmel, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy mi történik, kell tudni olvasni. Lehet ez is gondot jelentene a mai világban, mert ugye időnként megjelennek azok a táblácskák, vagy feltartanak táblát, vagy megjelennek azok a kocka feliratok, és hogyha dupla sebességgel nézed, akkor nem azt kérded a moziban a másiktól így megbökött, hogy mit mondott te? Mit mondott? Nem hallottam. Hanem mit írt? Mit írt?
0: Nem láttam, mit írt, ott hagytam az olvasó szemüvegem. Más a világ, más az igény, más a... Gondold el, a moziban nem azért jársz, hogy hát azért is jársz, hogy megnéz nagy minőségben, meg igazából nagy vásznon, de a hangzásért. Ilyen Dolby Atmos, olyan nem tudom, ultra HD 4K hangzás, olyan
1: szörrán.
0: Így van. Tehát, hogy most már lassacskán a hangokért mész a moziba, hogy itt csipogott meg, onnan jött a repülő, meg ott locsant a víz, meg nem tudom, tehát ezeket azért úgy van szeretjük, mint hogy milyen jó volt az.
1: Mondjuk egyszer, mikor egy kicsi Alien elfutott a hátam mögött, én is azt mondtam, hogy lehet.
0: Ugye, hát pedig itt nem is Alien.
1: Vártam, tudtam, hogy megérkezik.
0: Yes!
1: Egyébként volt nagyon vagány nosztalgia vetítés, nem is olyan régen Sepsiszent Györgyön rendes zongoristával, fekete-fehér, rendesen némafilm.
0: Wow.
1: Bravo, csodálatos élmény tud lenni. Közben ne felejtjétek, mindjárt fekete-fehér, igen, mert ma még van egy Andy Bose csoki csomagunk, lássuk, ki fogja elvinni. Regisztráltak, figyeljetek, mert valakinek szól mindjárt a telefonja majd.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk.
3: Ez a hármas szabály.

0: Pony és a Dove című dal, 4 perccel vagyunk pontosan 7:30 után. Közben jönnek még SMS-ek, azt írják, hogy Rokonac, jó reggelt, nem látom a mérkőzést, mondjuk ezzel az egész Nemzetek Ligájával úgy vagyok, mint a gyümölcslevese, hogy nagyon jól néz ki, szép, de csak úgy távolról nem sok értelmét látom, inkább megyek, főzzek egy jó kávét, mert már felébresztelek. Mi félrebeszélek, bocsánat, reggel korán én is látott, semmi baj nincs ezzel. Egyetértek veled, Rokonac. Én is inkább sokkal jobban látnék egy focista szünetet, mint ezt a Nemzetek Ligáját, de legalább nézzünk válogatott meccseket. Nekünk jó, nekik sajnos nem, mert rengeteg sérültem, megy vissza mindenki a klubhoz majd.
1: Na hát kiderül, hogy mi lesz ennek majd a vége, mire lejár az egész hercehurca, még vannak azért körök bőven, sőt, ez még csak az első nagy nekifutás lesz, úgyhogy majd akkor elemezzünk, amikor tényleg kiértünk az erdőből, vagy benne maradtunk. Attól függ, hogy alakul. Zoli azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, banán rothasztó, meleg van, írja tehát Zoli. Az. Így is fel lehet fogni. Igen, Gyergyóban már gyűjtik a hullás banánt, mert hogy ennek most van szezonja.
0: Milyen banán?
1: A hullás banán, tehát van a hullás szilva, a hullás alma, ami ugye lehull magától, úgy mondják ennek.
0: Hát én ezt nem hallottam soha.
1: Nem úgy az, hullás, hull mint hogy azért... nem...
0: Hát én ezért lepődtem meg, hogy mi az a hullás banán. Tehát, hogy az a szilva, amelyik magától lehullik, az a hullás banán? Vagy a hullás banán? Hullás szilva?
1: Igen.
0: És az, amit a fá, az van a rázó szilva?
1: Hát igen, vagy
0: vercilva. Töcsészilva?
1: Az már igen, az már a legvégső stádium.
0: Kicsit később. Igen. Jó van, kérem szépen, ezt nem hallottam még, köszönjük szépen akkor Zolinak, hogy hullás szilvát szednek Gyergyóba. Kedves írja pedig nekünk reggel, hogy boldog szép reggelt, fiatalok, köszönjük. Nagyon szépen kedves, nagyon kedves vagy, köszönjük.
1: Nagyon kedves.
0: Szépen. Hol maradtunk el ezekkel a napokkal?
1: Ott maradtunk el, hogy a néma filmeknél maradtunk el, és hogy mennyire érdekes lenne néma filmet, és hogy volt erre precedens, vagy ezzel próbálkoztak egyébként, na, valahogy megtalálom a szavakat. Szóval, hogy fel volt ez
0: helyezik,
1: újtva, és kipróbálás. Így van, a mágahangzókat tegyék. Nem. A mágahangzókat tégyek, jó lesz. Szándékosan nem jött, látod?
0: Nem, de hál' Istennek megy annélkül.
1: Így van, amikor nem akarjuk, akkor viszont összejön. És ma van a fordítók, vagy a fordítások világnapja, bár valamikor ez humán erőforrás volt, emberek kellettek ahhoz, hogy egyik nyelvről a másikra fordítsanak, külön szakma volt például a különböző intézményeknél a szinkrontolmács szakmája. Emlékszem, amikor először elvittek látogatóba a European Parliamentbe, Brüsszelbe, és akkor megnéztük, hogy fent külön fülkesor volt a gyűlésteremben, ahol fülhallgatós nénik bácsik ültek, akik nagyon sok nyelvet tudtak azonnal fordítani, és akkor képzeld el, amikor felszólal a finn felszólaló, igen, és nem olyan szoros a finn-ugor-magyar rokonság, hogy értse azt a magyar képviselő, és valaki ezt szépen finn-magyarul el kell magyarázza szinkronban, úgyhogy tulajdonképpen live fordítás történik. Azóta nagyon sokat átvett ebből már a mesterséges intelligencia. Olyan szoftverek vannak, hogy jóformán nem tudom, érdemes-e szinkrontolmácsi szakmából doktorálni, vagy csak jó lesz majd taxisofőrnek.
0: Hú, erős volt, amit mondtál, de igazad van. Tehát abszolút egyetértek veled. Hát ugye, hát még Vásárhelyen is van egyetemi szak, a tolmácsfordító és tolmács szak, úgyhogy ugye, legalábbis tantárgyak, úgyhogy egészen konkrétan nagyon sokan tanulnak. Ilyen szakmát nem tudom, hogy mennyire lesz ez majd később kellendő dolog, vagy mennyire lesz AI funkció már, de ahhoz képest, hogy hol voltunk ezzel mondjuk 5 évvel, most már olyan bluetoothos fülesek vannak, ami konkrétan face-to-face valakivel beszélgetsz és szinkron tolmácsol neked bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre. Úgyhogy sajnos ennek lehet, hogy lesz egy kicsit ilyen beütése. Én azt gondolom, hogy a humán erőforrást azt sohasem szabad elengedni, vagy sohasem szabad háttérbe tenni, mert mindig kell valaki, aki mindig jobb lesz, és mindig oda teszi magát, de sajnos ennek lesz egy ilyen hátulütője.
1: Igen, jó kérdés, hogy melyik az a szituáció, ahol erre még szükség van, mert például mondjuk irodalmi művek fordításánál, nagyon komoly szakmai munkák, vagy egy doktori dolgozat fordításánál, vagy akár mondjuk egy olyan tárgyaláson, ahol két nagyhatalom éppen a világbékét összehozza, vagy nem mindegy, hogy gépi hiba történik, vagy a tolmács fordít félre. Szóval vannak itt még helyzet, akkor lehet, hogy szükség lehet erre a tudásra. Fekete-fehér, igen, nem sokára még egy csomag Endibó csoki valakinek a házatáján meg fog fordulni, úgyhogy érdemes figyelni a telefonokat.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
3: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
2: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Indul a fekete-fehér, igen, nem játékunk ma reggelre, yes. És Edre keres egy vagány ellenfelet magának, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki a regisztrációs listáról a telefonunkba került.
3: Így van, nézzük meg, hogy István itt van velünk a vonalban, őt hívtuk, ő kéne itt legyen, szia-szia!
4: Sziasztok, sziasztok!
2: Szavasz István, szavasz! Hogy vagy, mit csinálsz ma reggel, hogy értünk el?
4: Jól vagyok, köszönöm. Nemrég keltünk fel, mindjárt biztom, hogy jár neked iskolába.
3: Ó, akkor megvan a reggeli rutin, iskolába indulás. Mekkora kicsikkel megkérdezhetjük, Isten éltesse?
4: 5 éves, köszönjük szépen.
3: Ó, akkor még a legelején vagyunk az iskolás dolognak.
4: Hát most kezdtük az első osztályt.
3: Az igen.
2: És milyen, szereti? Milyen? Hogy érzi eddig magát?
4: Persze.
2: Jó van, akkor mi nem játszunk, István, ne aggódj már. Jalkottunk
4: egy kis a fiammal.
2: Itt nálunk a fekete-fehéret? Tényleg? Mikor? Most az idén van? Amikor? Tavasszal? Mikor volt ez?
4: Tavaly volt.
2: Jaj. Már rég volt, akkor itt az ideje egy újabb játéknak. Na figyelj, István, van, Endre lesz az ellenfeled ma reggel, jó? Úgyhogy mindjárt indítjuk a visszaszámlálót, és akkor onnan kezdve egy percig nem szabad kimondani se a feketét, se a fehéret, se az igen, se nem. Lát, ez lenne a fontos, és az, akkor lesz vagány finom csokit.
3: Igen, közben meg van beszélve.
2: Igen, hát jó reggelt nekik is.
3: Hogyha a gyerekek mondják ki az igent, a nemet a háttérben, az nem lesz szabásértés. Azt nem fogjuk számba venni.
2: Most csak te játszasz.
3: Jön a visszaszámláló, és egy percig akkor figyeljünk, főleg én vagy te. Jöhet?
4: Jó, rendben.
0: 3, 2, 1, start!
3: Iskola kezdős Istvánék a vonalban, tehát tanítónéni vagy tanítóbácsi van?
4: Tanítónéni.
3: És talál a szó? Jól kijöztök?
4: Elméletileg persze.
3: És gyakorlatilag? Tulajdonképpen?
4: Gyakorlatilag is persze.
3: De akkor szereti a kicsik a tanítónénit, ugye?
4: Persze, hogy igen. Azt a mindenit, na.
2: Pedig nagyon megfogtad ezt a percét, tudtad, hogy ez egy stabil hely lesz, és innen nem fogsz tudni kimozdulni erre beeltő, persze, hogy igen. Nagyon jó volt. Hát sajnáljuk is.
4: Nem sikerült.
3: Hallom, hogy a háttérben a kicsike vigasztal, hogy nincsen olyan nagy probléma. Nem baj, de nyugtass meg mindenkit István arról, hogy csak azért, mert ez a kis botlás most belement a játékba, attól még a csoki csomag a tied és a családé, mert hogy a mai napon még Endibós csoki csomag volt 100 lejre, ez viszont gratulálunk, mert hogy elvitted így is úgy is.
4: Nagyon szépen, köszönöm. Hát azelőtt
2: mi is köszönjük.
4: Beszélgettünk, nem tévedtem, de most az van.
3: Igen, amíg nem voltak érvényben a szabályok, jobban vigyáztál.
2: Igen. Figyelj István, van lehetőség még regisztrálni, majd októberben is, úgyhogy regisztrálj, és hát ha bekerülsz, és akkor majd játszhatunk újra, úgyhogy ezért ne csüggedj, egy a csoki a tietek, úgyhogy a gyerekek biztos fognak örülni neki, mi pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Én is köszöntöm szépen, egy szép napot kívánok
3: nektek.
2: Szia István.
0: Gratulálunk az Endivo nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
5: Székelyföld velünk ébredt.
6: 3. szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Gratulálunk Istvánnak, vagy Endrének, vagy Endre győzött, de István a nyeremény, vagy hogy van ez pontosabban? Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, vagy fogyasszák egészséggel a csokit, és bízunk benne, hogy még regisztráltok ti is majd a játékra. Sajnos a csokink elfogytak, de holnaptól még bögrére azért lehet játszani, úgyhogy hajrá.
1: Így van, megy tovább majd szépen. A játék közben egy új dolgot megint felfedeztünk ebben a játékban. A persze, hogy igen, a kategória még eddig nem játszott, de új állatfajra találtunk el, egy latin nevet adjunk neki. Ne felejtjetek, utolsó napja az igaz vagy hamis játéknak, következő órában már nyereményünk is van, arra is még érdemes regisztrálni. Hírek most 8-kor.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
14: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
14: Gamma Electronics.
16: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajd Majdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
17: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Ellenőriztek és bírságoltak az elmúlt napokban a rendőrök. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését az APA. Túlnyomó részt napos időnk lesz ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! Siegfried Muresan szerint a Szociáldemokrata párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntéssel, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. Muresan szerint a PESZEDE hétfőn néhány perces ülésen a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinet támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot és többé nem tudnak hitelesen Európa-barát pártként fellépni, számol be az Ager Press. A közlekedés biztonságot veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények miatt több esetben is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök az elmúlt napokban, tájékoztatott tegnap a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közlése szerint szombaton hajnalban 5 óra 10 perc körül a székelyudvarhelyi 4-es számú vidéki rendőrös munkatársai egy 37 éves zetelaki férfit állítottak meg a község területén. A sofőr alkoholos szondás vizsgálata 0,93 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki. A férfit kórházba szállították vérmintavételre, az ügyben pedig ittas járművezetés gyanújával indult büntető eljárás. Egy nappal később vasárnap hajnali 1 óra körül a székelyudvarhelyi rendőrök egy 21 éves, szintén zetelaki fiatalembert igazoltattak a Bethlen Gábor utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a gépkocsira felszerelt rendszám egy másik járműhöz tartozik, ráadásul annak érvényessége is lejárt. Az ügyben büntető eljárást indítottak. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, jelentette be tegnap Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán. Közlése szerint azt kérte az APA-tól, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. A mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Táncos Barna alkalmasságát egyébként kedvezően véleményezték a parlament kétházának összevont mezőgazdasági szakbizottságai.
18: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. Marco Rossi együttese többet birtokolta a labdát, de kevés komoly helyzetet alakított ki, miközben az észak-írek több alkalommal is veszélyeztettek, egyszer a kapufát is eltalálták. Hajrában Tóth Alex előtt adódott az egyik legnagyobb magyar lehetőség, lövését azonban a hazaiak kapusa kivédte. Magyarország két mérkőzés után egy ponttal áll, pénteken pedig Georgiát fogadja a Puskás Arénában. A román labdarúgó válogatott hazai pályán 4-2-re kikapott Bosznia-Hercegovinától a B divízió második fordulójában. Adzsi együttese már 20 perc után két gólos hátrányban volt, Bürligia és Csiköldeu találataival azonban kétszer is szépíteni tudott. Románia két mérkőzés után továbbra is pont nélkül csoportja utolsó helyén áll. A válogatott pénteken Lengyelország vendégeként próbálhat javítani.
11: Az előrejelzések szerint ma is túlnyomó részt napsütéses, kellemes őszi időre számíthatunk adáskörzetünkben. Az égbolton időnként felhő átvonulásokra is számítani lehet. Száraz időnk lesz, 17-20 fokos csúcsértékekkel.
19: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány perccel. Folytatjuk a mai hármas szabályt kedden. Nyereményes óránk van, a Gold Rush Resort Tusnád fürdőről felajánlott egy jó kis belépőt. Ezt majd valaki megnyeri, ehhez regisztrálni kell, és fel kell venni majd a hívásunkat. Mikrofonnál a továbbiakban is Berecki Szili, és jó magam, Nagy Endre.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 után Margaret Island és a legszebb szavak, ez lesz az óra nyitó dalunk, kérem szépen, úgyhogy magyar vizekre elvezünk, addig is 0-30-54-88-88, ide viszont SMS-eket is írhatok, szóljatok hozzá a mai naphoz, mi várjuk nagy szeretettel. Szóval a Margaret Island itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Taylor Swift. Ez volt az Opalight 11 perce. Lassan 12-ben 8 óra után jó reggelt mindenkinek. Szeptember 29 van, és KEDD. KEDD. Ugye? KEDD. KEDD. KEDD. Köszönöm. Marika üzenetét köszönjük szépen, rendőrség ellenőrzés régen irányába Körtőfáján, köszönjük szépen drága Marika, ellenőrizzenek is, és ti vezessetek nagyon óvatosan, papírok legyenek rendben, mindenféle legyen rendben, ne igyatok alkohol, nem szabad, tilos, sőt, kifejezetten utáljuk, úgyhogy hajrá, hajrá, mindenkivel minden oké lesz.
1: Így van, és legyetek óvatosak is a forgalomban, és persze minden hivatalos irat, ahogy mondta Szili is, rendesen érvényes lejárati határidővel ott legyen a kesztyűtartóban, vagy a napellen... Tényleg, kesztyűtartó vagy napellenző?
0: Nem mondom meg.
1: Hát miért?
0: Hát ha véletlen feltűnik a kocsit, akkor... Hát nem, de hát most egy ablakot beütni nem olyan néz.
1: Igen, mert hogyha megmondod, akkor megtalálják, ha nem mondod meg, akkor nem találják.
0: Nincs is a kocsiba.
1: Ja, nincs is a
0: nincs
1: kocsiba.
0: Is a kocsiba.
1: Jó, okay.
0: Nincs
1: a de kocsiba. Amúgy tényleg lehet kétféle típusú sofőr van, nem háromféle típusú sofőr van. Az egyik magánál hordja, és ha igen. elhagyja, mindent elhagyott.
0: Ez igen, ez így van.
1: A másik a napellenzős forgalmi engedélyes, talon, mondom magyarul, hogy értsétek.
0: Igen. És a akinek szembesüt a nap, a szemébe süt, akkor lehúz, akkor így minden az ölébe húlik.
1: Igen. Így van, és akkor van a harmadik típus, ez lennék én. Elmondhatom, hogy ha feltörik, úgyis mindegy, hadd vigyék. Szóval van a harmadik típus, aki ott tartja a kesztyűtartóban minden egyéb lejárt papírral együtt. Tehát akkor ott van, egy egész jó kis gyűjtemény, a rég lejárt útadók, a lejárt biztosítások, stb. És akkor mindig, mikor biztos úr kéri az iratokat, akkor meg kell nézze, hogy végiglapozok legalább 200 oldalnyi A4-es, míg előkerül az érvényes.
0: Igyekszem ennél hardcore-abb lenni, én, nekem is az összes lejárt papírom egyben van, tehát hogy én nem veszek ki, csak beteszek mindig újakat.
1: Így van, helyes.
0: És megfogom a paksamétát, és úgy egy az egyben a kezébe nyom. Hát aztán szeretni. őt fizetik ezért. Úgyhogy megnézi, hogy visszaadja, hogy ez a biztosítás 2014 vagy 2024-ben lejárt, köszönjük. Ott kell legyen, nézze meg, biztos úr, van valami idei is, szerintem.
1: Ja, de én már jártam úgy, hogy amíg turkáltam a papírturkálóban, a kesztyűtartóban, hogy az érvényes, azt hiszem az útadót, vagy valamit kerestem, a másik kettő. A másik kettő megkerült. Itt tartottunk kb. 17,5 percnél. A másik kettő az megkerült, és akkor még kellett volna, talán pont az utadó volt, és mondta, hogy már rég megnéztem a rendszerben egy zadját.
0: Akartam mondani, hogy megvan most a rendszerben, rendszám alapján, vagy alvásszám alapján mindent megkapnak. Mindent. Akkor minek kell még mindig kiadogatni a papírokat egyenként? Miért nincs az, hogy megállítanak rendszerbe, pák, és szólnak, hogy így jártál, meg úgy jártál. Hát nem, de engem is így kaptak egyszer el.
1: Igen,
0: de...
1: figyelj, hogy kaptak el.
0: Hát rendszám alapján.
1: Ja, értem.
0: Egyelőre ennyi. Na, de hogy például, volt olyan, csak akkor ma ezt a blokkot erre szántuk, akkor mondjuk végig.
1: Igen.
0: Volt olyan, képzeld el, hogy lejárt a biztosításom, mert nem járt le, hanem autót cseréltem, igen, így volt a sztori, autót cseréltem, de mivel még nem volt meg a román rendszámom, mert piros rendszám volt, arra nem lehetett biztosítást kötni, de az egyéves csináltam alvásszám alapján.
1: Igen.
0: És akkor úgy állított meg a rendőr, hogy rendszerben azt úgy tűnt fel neki, hogy nekem nincsen biztosításom, és sajnálom, uram, de hát ennek legszívesen rendszámot szedjem le. Mondom, alig raktam fel, még meleg. Hát hogy szedjem le? És akkor igazából nekem se jutott eszembe, eltelt egy jó idő, amíg így egyszer így hát segítségre, családi segítségre eszembe jutott, hogy hát van alvásszám. És úgy megkapták.
1: Na, látod, milyen egyszerű, hogyha tényleg benne vagy a rendszerben is, a megfelelőképpen keresnek rá. Úgyhogy óvatosan, tehát innen indultunk el, hogy óvatosan, és az iratok legyenek szépen, dátummal, sorrendben, ja, lejárt, igen. Külön, ami érvényes, az pedig legyen szépen előkészítve a biztos úrnak. Ne kelljen már, mert egyébként az volna ilyenkor, fölösleges volna az aktér alá kontrollduma. Mert mit mondja ő is? Jó reggelt kívánc, utána nem találja a szavakat, jön az a kínos hallgatás, mint Shrekéknél.
0: Hát nem, de úgy állítsa, nem, mert megállítsa, lefotóz, azt mondja, hogy jó napot kívánok, hát,
1: Jó napot 500,
0: úgy, a csekket gyorsan van elintézzük, hát aztán, hanem megint 10 percet késük valahonnan. 0-30-50-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt!
2: Ez a hármas szabály.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Mennyi jó nő a mai reggeli műsorban ember? Hát ez volt Tate McRae. Hát mi van itt? De el vagyunk kényeztetve. Hát az utolsó ilyen pasis napunkon a zeneszerkesztő azt mondta, hogy fiúk, na, utolsó pasis napotok.
1: Már azt hittem, hogy engem dicsérsz, aztán rájöttem, hogy a playlisted.
0: Melyikkel, amennyi jó nő van? Szeretted volna, hogy bele tartozni?
1: Nem, nem.
0: Ah, megijedtem.
1: Nem, jó. Nem, az elég azt drága befektetés.
0: Meg se éri feltétlenül. Levi azt írja nekünk, hogy a persze, hogy igen, vagy hogy mondtad, az a román kumszda.
1: Ja, igen, a nyereményjáték, a fekete-fehér még előző órában.
0: Így van, így van, így van, így van, így van. Rékának is jó reggelt, sziasztok, írja nekünk, illetve vihari Spanyolországban van, Méridában, messze lent vagyok, még koros sötét van, teszem oda a kávé, gyertek, kávézünk. Jó reggelt, kívánok neked is, drága vihar.
1: Így van, és mindeközben pedig itt tartunk, hogy még egy nagyon rövid visszautalás a mai napra, mert szeptember 29-e a kávé nemzetközi napja, vagy nagy napja, legalábbis Amerikában, de ne beszéljünk erről sokat ilyen értelemben, mert hogy az egyik legnagyobb amerikai kávézó lánc alapította ezt a napot marketing céllal, szóval tudjátok, és ők úgy gondolták, hogy ennek adnak egy ilyen ünnepnapot, csak akkor mindenki náluk veszi majd a kávét annak idején.
0: Van nálunk ilyen?
1: Persze, hogy van, ugye? Több plázában.
0: Ja, van, hülye vagyok, még a vásárhelyen is van.
1: Na, még kávésztár is náluk elképzelhető.
0: Hát amúgy lehet, igen.
1: De lényeg a lényeg, hogy a kávét, mint kínálatot, és mint egyáltalán, mint a jó kis reggeli energiaitalt sokat kutatják és nézik, és sok fehér köpenyes tudós próbálja azt megnézni, hogy mitől működik így, ahogy működik. Nem fogunk most nagyon sokat a kávéról magáról beszélni, de kiderült egy érdekes dolog. Képzeljétek el, a kávé már azerült hat az agyra, hogy egyáltalán innánk belőle. Mert azt hinni, hogy az első korty kávé, hát igen, akkor érzed, akkor hőhatás ér, és akkor kell futni gyorsan, mielőtt hólyagosodnál. Nem erről van szó. A kávé illata már olyan agyi funkciókat indít el, ami már egyfajta serkentés, egyfajta hatás a szervezetünkre. Tehát jóformán, mielőtt még kortyolnánk, akkor az illattól már beindul egy változás a testünkben. És nem placebo ez, hanem ténylegesen.
0: Nagyon szeretem én amúgy a kávénak az illatát. Szoktam néha ilyeneket, főleg mikor az otthoni kávéfőzőt ugye megtankolom. Tehát ha elfogynak a babok belőle, akkor beletöltöm, ja. És akkor így beleszagolok a tasakjába. Nagyon-nagyon szeretem. Valamiért az egy olyan igazi, kellemes illat. Sőt, azért járok sokszor, azért hagyom, hogy a feleségem is bemenjen a parfümüzletekbe. Szó nélkül, mert a parfümüzletekben a kicsi polcokon, férfiak, hogyha nem jártatok, ilyen mondom, vannak ilyen kis edénkék, ami tele van kávéval, ugye, mert állítólag a kávé semlegesíti legjobban az illatokat, meg a szagokat. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek.
1: Így van, tehát bemész a parfümüzletbe, hogy kávét illatozzál. Tehát mehettél volna
0: igen,
1: erre.
0: Igen, csak az olcsó kávék valamilyen, nem jó.
1: Na, ez az. Rendes márkás kávét kérünk a parfümériába. Ez az egyik fő tanulság a mai reggelnek. Komoly tanulmányt végeztek, esettanulmányt végeztek arra nézve, hogy hogyan hat az agyunkra a kávé, anélkül, hogy innánk belőle. Mi a recept erre nézve? Hát jöttek a tudósok, vegyünk egy csomó csorró egyetemistát, ugye? Mert ők amúgy is...
0: Persze.
1: Tudjuk, az egyetemista, mint állatfaj, és a kávé az egy nagyon összeforrott kapcsolat, és akkor vegyünk egyetemistát, mondjuk azt, hogy kávékutatást, ez biztos jelentkeznek sokan, nem mondjuk meg az apróbetűs részt, hogy nem ihattok belőle. És akkor...
0: Csak szagolhatjátok.
1: Tényleg ezt csinálták. Összeszedtek egy csomó fiatalt, 20-29 év közötti egyetemistákat, és akkor szagoltatták velük, miközben az agyi funkciókat nézték, hogy mégis milyen hatással van ez rájuk. Nézték a hangulatokat, az agyhullámokat, a pulzust, a szív frekvencia variabilitást is. Hú, ezt miért írták bele ebbe a cikkbe? Szóval a lényeg, hogy megnézték, hogy milyen hatással van ránk, ha csak szaglászódunk és nem kortyolászunk.
0: Pontosan. Na mindjárt megnézzük, hogy mik lettek az eredmények. 0-30-54-88-88 leírhatjátok, hogy nektek a kávé illat, mind az illat, most nem a korty, meg nem a hatás, hanem az illat az mennyire van szerves része az életetekben, úgyhogy addig megtanulok helyesen ragozni is. De jön a jó zene, aztán jövünk vissza ezzel.
2: Mindenről dumál.

0: Purple Disco Machine és a The Magician All My Life. 8 óra 30, azaz fél 9 a kedd délelőttben. Ez Ita ír nekünk még apropó vissza előző rövid témához, hogy az iratok nem voltak nála, egyik rendőrnél nem volt gond, megnézte a rendszerben, a rendőr a rendszerben, a másik rendőr nem tudta megnézni, hanem meg akarta büntetni azért, mert nem volt nála biztosítási ív, csak azért, mert van rendszer, köteles nálunk tartanunk ezeket a dolgokat, csak úgy nagyon röviden azért szólok, van azért itt sofőri kötelesség is a dologban, de közben témát váltottunk, és szimatolunk. Pontosabban azon agyalok én, hogy vajon itt most már a kávés kísérletből merre tudunk elkanyarodni más irányba, hiszen higgyetek el, illat van még a világban bőven. De röviden vissza a kísérletre, ugyanis azt kutatták a Showa Pharmaceutical University kutatói, hogy mi történik, amikor valaki egyszerűen csak néhány percig érzi a kávé illatát. És meg is jelent a tanulmányban egy kísérlet eredménye, miszerint ugye behívták, ahogy mondtam korábban, a csóró egyetemistákat, hogy kávés kísérlet van, ezek jöttek, azt hitték ingyen kávélesz, közben nem kellett kóstolni, csak szaglászódni. Csalódás, de mégis meglettek az eredmények. Azt mondják, hogy a kávé illatával eltöltött 5 perc után már változott a hangulata a fiatalságnak. Csökkent a fáradtság, a feszültség és a szorongás, továbbá a zavartság és a lehangoltság érzése is úgy, hogy kémiailag, tehát a vérkörforgásukba, egyáltalán a testi funkcióba semmi nem kerül bele, semmi más anyag, semmi koffein, csak illatozták a kávét.
1: Igen, viszont azt is mondják, hogy ugye nem nőtt energiaszintjük egyáltalán. Tehát, hogy igazából, bocsánat, ilyen szempontból nem változott semmi, csak ez egyfajta ilyen, csak egy agyi másfajta működés, hogy nem tudom, hogy egészen pontosan ez hogy lehet nevezni. Tehát azt írják, amúgy összegezve, hogy nem felpörgette igazából a résztvevőket, hanem igazából csak megváltoztatta a hangulatát. Úgyhogy abban az esetben, hogy az ember csak azért akar kávét inni, mondjuk szomorkás, olyan levert, olyan nincs kedve, délután olyan azt érzed, hogy most hogy tele van mindened, mindennel, és a többi, akkor elképzelhető, nem kell meginni még egy kávét, hanem elég csak ilyen 5 percig beleszippantani.
0: Ja, és ez egyébként költséghatékony megoldás is. Gondolj bele.
1: Hogyne.
0: Úgy, ahogy bemész egy üzletbe, és jön mindjárt az asszisztens idegesítő szöveggel, hogy miben segíthetek, és ilyenkor mondod azt, mert csak vársz valakire, például az asszonyra mondod, hogy bocsánat, csak nézelődök, ezt nem szeretik ugye ezt a válaszrendszerint. Bemész egy kávéházba, és ha megkérdik, hogy mivel szolgálatok, bocsánat, én csak szaglászódok.
1: Pontosan, ezért mondom, hogy teljesen működőképes ez. Például az agy az EEG mérések során azt írják, hogy egy úgynevezett relaxációs index emelkedését is kimutatták. Ez az alfa, béta vagy téta hullámok arányából származó érték, amelyet az elazultabb állapotok lehetséges jelzőjeként használnak. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy bizonyítottan a kávé illat ellazítja az agyat. Most olvasom, remélem ezt halljátok. Bár a változás statisztikailag kimutatható volt, abszolút mértékben nem volt nagy, és egyelőre sem világos, hogy ennek mekkora az élettani jelentősége ebből a szempontból.
0: Mert például azt mondják, hogy a szív, vagy a szívritmus, vagy a vérnyomás egyáltalán nem reagált erre csak az illatstimulusra, ami azt jelenti igazából, hogy fiziológiailag semmi változás nem történt, azaz lélekben történt az átállás, a kávé setup, vagyis, hogy valamilyen szinten az agyunkban is érzelmi szinten történik valami velünk, amikor illatot érzünk, nem pedig testi átváltozás vagy átalakulás történik, ami érdekes, mert azért néhány helyen még vannak illatok a világban. Tehát gondolj bele, hogy amikor szippantasz a jóból egyet egy jó disznóvágás környékén, vagy elmész egy pálinka főzde előtt, vajon azt miért nem kutatták a kedves tudósok önkéntes fiatalsággal, hogy szagolják szépen a cefrét néhány héten keresztül, aztán lássák, hogy milyen téta, béta, alfa hullámok merre alakulnak.
1: Pedig oda nem is kéne toborozni embereket, mert ott vannak, ott csak egyszerűen meg kéne figyelni ezt az egészet.
0: Ott az agyi hullámokat szerintem kereshetnék.
1: Igen, elég furcsán néznének egy cefre mellett, az EEG-t rákötik a fejedre. Na, de beszélgessünk illatokról, melyek azok az illatok, amelyek mondjuk egy kicsit megmozgatnak titeket, annak ellenére, hogy csak illat, idézőjelben csak illat. 0730548888, addig is játékunk következik, folytatódik az igaz vagy hamis, aztán pedig folytatjuk majd a témát is.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán. Hármas szabály.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Betlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel? A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14. Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
15: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Folytatódik az igaz vagy hamis játékunk. Még a mai napon, úgyhogy még van a fagány nyereményeink, ezt oda szeretnénk adni nektek. Ki lesz a játékos, drága Endre barátom?
1: Az utolsó járatok egyikére még felülhet Timea, hogyha minden jól megy, pontosabban a Gold Rush Resort belépőjét nyerheti meg. Egy jó kis válaszsal, igaz vagy hamis kell legyen a döntés egy állítással kapcsolatban. Ehhez az kell, hogy a hívásunkat felvegye és jól teljesítsen.
2: Halló.
1: Halló, halló, Timeához van szerencsénk. Jó reggel, szia.
2: Igen, jó reggel.
1: A Rádió Gagától
0: jó
1: hívunk.
0: Jó reggelt.
1: Berecki Szili is beköszön, én Nagy Endre vagyok. Igaz vagy hamis játékra regisztráltál, Timea, szerencséd lehet ma.
2: Hát, ha lesz.
1: Nem lesz olyan nehéz.
0: Nem engedünk el üres kézzel, ne aggódj, ha már itt vagy. Timea, mit csinálsz, hogy vagy ma reggel?
2: Köszönöm, itt letettem a gyarkőcögöt a surigos munka fele.
0: Jön a munka. Akartam kérdezni, akkor jön egy ilyen kis lazázós délelőtt, de hát akkor ez nem. Nehéz a munka, mivel foglalkozol?
2: Hát szeretem, amit csinálni, úgyhogy nem nehéz.
0: Mi ez, amit szeret? Mi a tárgy?
2: Útépítés.
0: Útépítés?
2: Igen.
0: Út? Wow, és mit csinálsz az útépítésen? Tehát, hogy ilyen valami irodás, vagy terepes, vagy milyen munkád van? Ez nagyon menő.
2: Mindkettő.
0: Mind? Mindkettő. Na, vagány, mit építetek hát most jelenleg?
2: A papírmunka az elmaradhatatlan, úgyhogy mindenki.
0: Az mindenhol. Melyik utat építitek? Hol le? Ezután, ha járunk arra, akkor tudjuk, hogy itt már tudjuk, hogy ki dolgozott.
2: Hát ma itt Sapsiszentgyörgyön a Mező utca többek között.
1: Na, van itt azért rendesen munka.
2: Javítottjuk.
1: Nagyon helyes, köszönjük szépen a munkátokat. Volna itt egy feladvány, egyszerűen egy igaz vagy hamis válaszra várunk tőled, és már is ciéd lehet az órai nyeremény. Készen állsz?
2: Igen.
0: Na figyelj, hát nem út, hanem vasút konkrétan a lényeg ebben a mondatban, de mondom is, a világ leghosszabb tenger alatti vasút alagútja, a csatorna alagút, azaz az Eurotunnel tunnel, az Egyesült Királyság, illetve Franciaország között. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Igaz, biza. Vasúti persze, alagútból igen. Ez a leghosszabb, főleg ami a tenger alatti szakasz illeti. Vannak még ilyen nagyon monumentálisan hosszú alagútak, vasúti alagútak, de tenger alatti alagútból hosszabb nincsen, Timea. Nagyon jól tudta, de ezt így nagyjából azért gondolom sejtette. Tehát jó formán szakmáthoz tartozik.
2: Igen.
0: Na jól van, akkor ügyes voltál, gratulálunk. Elméletileg aztán gyakorlatilag oldja meg az, akinek benne van a Fisa posztulóban. Na figyelj, van egy vagány nyereményed, ugyanis a Tusnád fürdői Rásra Resort felajánlásával egy darab ilyen kincskereső élményjegyet nyertél, úgyhogy a családot majd el lehet tudod vinni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon vagány hétvégi program, úgyhogy hajrá, érezzétek jól magatokat.
2: Köszönjük.
0: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük,
0: köszönjük, hogy játszottál.
2: Van rá gyerek.
1: Van, akit vinni. Ez van. Meg lesz a kaland. Gyerek van, jegy igen. Van, kalandpark van, a kaland is adott. Tehát köszi Téme, a szép napod legyen. Gratulálunk még egyszer.
2: Köszönöm én is.
1: Szia.
0: Köszi, szép
2: sziasztok.
0: Napot.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Rádió Gaga. Mindenről dumál.

0: Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.
1: Tényleg.

0: Óriási gratulat Timeának, és hát sima aszfaltot kívánunk a munka eredményeként, bármerre is dolgozzanak. Sikerült azért megfejteni ezt az alagutas kérdést. Nagyon jó, hogy majd, hogy nem szakmába vágó feladvány volt. Lesz még nyeremény, ne felejtjétek, utolsó játéknap van ma az igaz vagy hamis játékban. Délután 3-ig nyitva a regisztrációs ajtó.
1: Pontosan 0735548888 SMS, WhatsApp vagy applikáció, itt küldhetitek el. Mi pedig folytatjuk hamarosan a témánkat, műsorunkat, csak egyelőre most meg kell szakítanunk egy picit a legfrissebb hírekkel, pontban 9-kor utána jövünk.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről, a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
11: 0786 498 098.
10: Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
12: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Szervizt Farkaslakas Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
13: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
14: magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Szűrővizsgálatok és egészségtudatosító rendezvények zajlanak a héten Székelyudvarhelyen. Nem fogják megbírságolni a fuvarozókat, ha nem működik az új rendszer. Túlnyomó részt napos időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Újabb riasztást rendeltek el már a Viradó Északa-Tulcsia megyében, miután a Védelmi Minisztérium radarjai egy légi célpontot észleltek az ukrán határ közelében, Iszecseá térségétől északra. A Védelmi Minisztérium közlése szerint a radaros megfigyelő rendszer egy drónt azonosított. A helyzet megfigyelésére a spanyol légierő két F-18-as vadászgépét is felküldték. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség RoAlert üzenetben riasztotta a Tulcsia megyeieket a veszélyről. Éjszaka 1:51. A tájékoztatások szerint a drón nem hatolt be Románia légterébe. Radomir utca védelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdetétől 2026-ban történt a legtöbb légtérsértés. A politikus a parlament kétházának összevont védelmi bizottságai előtt elmondta, az elmúlt mintegy 4,5 évben összesen 49 alkalommal sértették meg Románia légterét, ebből 30 eset ebben az évben történt. Szeptember 29-e és október 4-e között Hargita megye is csatlakozik az Európai Szűrővizsgálati Héthez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségek megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és a rendszeres egészségügyi vizsgálatok szerepére. A Székelyudvarhelyi Városi Kórház mától október 2-áig mély nyakrák szűrést szervez a 25 és 65 év közötti nők számára. A vizsgálatokra előzetes bejelentkezés szükséges, a program mintegy 100 személy számára biztosít lehető. A Székelyudvarhelyi Kórház TBC gondozójában a tuberkulózis szűrés egész évben elérhető. Az Európai Szűrővizsgálati Hét programjaihoz egészségnevelési rendezvények is kapcsolódnak. Holnap, szeptember 30-án 18 órától a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István termében a Tested jelez, meghallod címmel szerveznek nyilvános beszélgetést a Tudatos Hargita egészséges jövő kampány részeként. A rendezvényen dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus beszél a tünetek és a lelki folyamatok kapcsolatairól. Ha a toll-ró útdíjfizetési rendszer október 1-én nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni, ígérte tegnap Radomir utca ügyvívő közlekedési miniszter. A parlamentben nyilatkozó politikus arra utalt, hogy a következő hónaptól bevezetik a használatarányos elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára. Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezik a rendszert. A határidő már nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Dróncsapás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia kijevi központi épületét tegnap délután, írja az Ukrinform. Az épületben tűzütött ki, többen az ablakokon keresztül menekültek. A Tudományos Akadémia sajtószolgálata megerősítette, hogy egy orosz drón közvetlenül eltalálta az épületet. A támadásban beszámolók szerint legalább egy ember meghalt. Az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia igazgatója a lángoló épület előtt az újságíróknak azt mondta, több munkatársa is az épületben rekedt. Ma is folytatódik a túlnyomó részt derült száraz időadás körzetünkben, a délután folyamán 17-20 fok körüli értékeket mérhetünk. A légmozgás mérsékelt marad.
19: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek! 9 óra után folytatjuk a műsorunkat, mert hogy szeptember 29-e van és kedd. Nem csak ezért folytatjuk a műsorunkat, hanem azért is, mert például nyereményünk is van ebben az órában. Ugyanis a hadnagygumi felajánlott egy darab autógumi cserét, kérem szépen, mindjárt itt a szezon, úgyhogy úgy de jó lesz.
1: Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, és azért is folytatjuk a műsorunkat, mert csak 9 óra múlt néhány perccel, tehát még 2 órányi 3-as szabály előttünk van. Jó zenével indítjuk ezt az órát is. Freddy az első szolgálatos, jön a csodák, ébredjetek, vagy maradjatok ébren csodás módon velünk.
2: A 3-as szabály.
3: A maga nem.

0: Bam, bam, bam, baram, bam, bam. Jamaikán ez volt és Zoltó együttműködése. Hát én megtanultam
1: köszönöm,
0: már
1: pont ezt a részt nem értettem, de köszönöm szépen, hogy elmondtad.
0: Igen, ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy pam, nem. Bam, param, bam, bam. Pont azt jelenti, semmi egyebet. 9 óra, 10 perc, Hugo Zoltó voltak együtt itt a Gagán.
1: Huzsel.
0: Huzsel.
1: Huzsel.
0: Très bien, ne menjünk bele a franciába, légy szíves, mert aztán nem szabadulunk.
1: Én ezt megköszönöm.
0: Ott tartottunk, hogy kávékísérletet tartottak, és megfejtették, hogy már az illata is jó valamire. Sok mindenre nem, de valamire az illata is jó, és hát innen fogunk majd egy kicsit kanyarodni arra fel, hogy mi egyébnek tud még az illata akár valamire jó lenni. Nem akarunk betévedni a vízti gyárba. Lényeg a lényeg, hogy csak szagoltattak egyetemistákkal kávét, és már megmozdult az agyuk.
1: Így van. Az írja adta nekünk frissen örölt kávé illata. Az első reggeli kávé elfogyasztása meg már más dolgokat mozgat meg. Pontosan, ez fontos, hogy, hogy tudjuk, igen. A fantáziát, meg ezt, azt, meg hát a belső, a belügyminisztérium is összegyűl egy kicsit, na hát ezt erre értette. Bogica közül azt írja, sziasztok, a kávé illat az nagyon jó, addig a percig, amíg nem derül ki, hogy nem ihatsz belőle, hát most gondoljatok bele, én ütni tudnék érte, írja valaki, írja Bogica pontosan, de hogyha megvan már az első kávé, de úgy érzed, hogy még szükséged van valamire, akkor simán az illattal meg lehet lenni ezek szerint. Ezt le fogom tesztelni, ezt ki fogom próbálni.
0: Igen, de ott igaza van a hallgatónak, hogy ennél a kísérletnél arra kíváncsi lennék, hogy milyen biztonság intézkedéseket foganatosítottak azért, hogy ne legyen baj belőle, mert oda hívtak egyetemistákat kávézni, aztán azt mondták, csak szagolás lesz. Itt azért bodyguardok kellettek meg securitysek szerintem, mielőtt még elszabadult volna a pokol.
1: Nagy valószínűséggel, igen. Neked melyik az az illat, Endre, ami úgy odaüt?
0: A lángos illat. A lángos illat.
1: A lángos illat.
0: De tudod miért? Mert most túl vagyunk egy ilyen lángosos, kürtös, kalácsos fesztiválon itt Szent Györgyön. Ja. Lehet, hogy most a friss emlékek beszélnek belőlem igazából. De vannak ezek a, vagy a, elmész egy ilyen péksüteményes, nyitva van a kis péksüteményes ablakka, és akkor nem is kell cégér, nem kell semmi, hanem aki elmegy előtte, az egyből az az olajban, vagy kemencében sült finom pék tészta, esetleg egy kis cukormáz rá van olvadva. Szóval az egy olyan kombináció, ami szerintem halálos.
1: Messze menően nekem is a pékség. Nekem most így kimentem egy kis perecér a szünetben, és akkor elmentem egy másfajta pékség előtt, ahol sokkal intenzívebbek az illatok, így, és akkor így egyből bevillant, hogy jó, én ezt fogom mondani. Nekem a pékség abszolút. Tehát, hogy mikor bemész a reggeli pékségbe, és a reggeli friske, a kenyér illat, a hú, nem tudom, nekem ez egy nagy zsánerem. Lehet, hogy egyszer, hogy ez a rádiós karrier véget ér, akkor lehet egyszer egy pékségben kell dolgozni, csak nem tudok felkelni reggel normálisan korán még ennyi idő után se, úgyhogy nem tudom, a pékségben mit tudnék kezdeni. Az ilyen 3 órás kezdése.
0: De nem mondta senki, hogy te kell forgasd a tésztát, meg te kell a pereceket görbítsed manuálisan.
1: Te volna, akkor mégis mit csinálják?
0: Nem, én javaslok neked egy szakmát, egy munkát, egy pékségnél. Lehet ez ilyen részidős is, tehát délutáni órákban is lehet. Például lehetnél te a pékségben, vagy a perecesnél, lehetnél az illatfelelős. Azért nézd be, hogy...
1: Hogy?
0: Kettőt szimmantasz, és megmondod, hogy szerintem egy kicsit még többet kellene dolgozunk, az édes pékstemények illata, az nincs benne a keverékben rendesen, úgy érzem a sós felett oródott el ez az árnyalat, és ez nem vonza a klienseket eléggé.
1: 2026-ban az egyik világválságunk kellős közepén, vagy nem tudom, elején, végén, nem tudjuk, hogy hol vagyunk jelenleg, pont egy ilyen fajta szakmára van még szükség a világban, aki azért szerzi meg a minimálbér kétszeresét, hogy bemenjen és azt mondja, hogy
0: na vár.
1: Az illat nem a legjobb.
0: Nem mondta senki, hogy 1000 eurót fogsz keresni ezzel.
1: Hát valami be kell élni.
0: Jaj, a te eurodat megfizetni.
1: Ne, ez az a választékosságot, vagy jobb, na mindegy. A 0735488888 írjátok le a kedvenc illatokat, melyek azok, amik úgy másképp hatnak rátok.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

Watermelon Sugar írnak itt nekünk Harry Styles 922, és illatokról van szó méghozzá azért, mert egy kísérlettől indultunk, hogy tesztelték, ha csak a kávé illatot cimatoltatnak tesztalanyokkal, az valamilyen dolgot beindít-e az emberben, és igen, az agyi funkciók, a különböző agyhullámokat mérték, és már az illat érzete is elindít dolgokat fejben igazából, és hát így gondolatban, inkább testben, testi funkciókban, mondjuk vérnyomásban vagy szívműködésben nincsen semmilyen hatás ránk, de a lelki állapotra már tényleg hatással tud lenni, és tényleg vannak olyan illatok, amelyek egyébként akár meg is tudnak nyugtatni. Van egy olyan tipikus illat, jönnek az üzenetek, mindjárt ígérem, mindenkivel foglalkozunk, csak félek, hogy elfelejtem. Na, szóval, van egy,

0: Jendre, csináld, hát ha, hadd
1: én is
0: szó, jó?
1: Összevesztem magam, mint a tegnapi fekete-fehér, igen, nem játékosunk, aki végül így odotta meg, hogy elveszítse a játékot vissza. Van egy tipikus illat, nem tudom neked megvan ez, vannak ezek az ilyen keleti bazár indiai cuccboltok.
0: Igen.
1: Ahol ilyen mindenféle színes vagy batikolt vászorruhák vannak, meg különböző ilyen illatpálcikák, vagy füstölgőpálcikák, meg stb. Meg ilyen illóolajok. Mikor bemész egy ilyen helyre, teljesen mindegy, hogy Kolozsváron vagy Budapesten vagy éppen Tanzániában, vagy belépsz egy ilyen indiai típusú, keleti típusú ilyen boltba, és mindenhol egyformán ugyanaz az illat van. Én nem tudom, hogy mitől és hogy csinálják.
0: Igen, ezek jó kérdések, hogy úgy alakulnak ki ezek az illatok. Nekem tudod még mi van ilyen? A turkáló illat, ami illat? Szagillat. Ez, nem, akkor nem jó mondom, nem turkáló, hanem tudod mi? Te is éltél vásárhelyen elég sokat, akik voltak vásárhelyen, tudják. Biztos vagyok benne, hogy más városban is van, én még máshol nem találkoztam ezzel. Az orosz piacos ruhás üzleteknek az illata.
1: Az más, de az se biztos, hogy illat, mert ott azért egy kicsikét ilyen kőolaj maradékból fröccsentett gumicsizma keveredik a patkószeggel, és esetleg mellette fel vannak aztva még egy taricska kerék is illatról. Igen, beszélsz, ugye?
0: De az összes bódé ugyanolyan illatú. Uh-huh. Az összes. Ha csak farmereket árulnak, ha taricska kereket, az összes ugyanaz. Nem tudom, jó persze, hogyha ilyen valami olajos szerszámokat, akkor kicsit másabb. De van ennek is egy ilyen jellegzetes illata, szaga, amit az ember megérez, akkor egyből tudja, hogy hol van.
1: Azon gondolkozom, hogy akik ott dolgoznak, és napi akár 10-12 órát abban a bódéban vannak, hazaviszik ezt az illatot magukkal? Vagy ehhez hozzászoknak? Mert ha például valaki mondjuk állatok között dolgozik, és istállóban dolgozik, vagy valakinek olyan munkahelye van, hogy mondjuk a kávépörköldében dolgozik, ő a szerencsésebb elképzelhető, azt úgy lehet, hogy hazavisz. Lehet, mi is stúdió illatot viszünk haza?
0: Amúgy igen, amúgy lehet simán igen. Hát régebben még itt a régi vásárhelyi stúdió volt, ami ilyen, hát én, hogy is mondjam, mire hasonlított, egy ilyen régi rocker sarokra, tudod, aminek meg volt, mindenféle kütyű benne volt. Akkor például otthon Kinga sokszor elmondta ezt, hogy ilyen milyen rádiós illatod van, vagy szagod, vagy mit tudom, emlékszem, hogy mondta, szerintem illatot mondott.
1: Reméljük.
0: Na, de például, amikor a gyerkőc jár oviba, akkor sokszor érzem az ovinak az illatát rajta, mert hogy ugye édesanyám is ugyanabban az óvodában, az ő ruháján is többször éreztem, és akkor így most már a gyerek ruháján is érzem, és akkor ez ilyen vannak ilyen vagány érzelmi dolgok, így, amit így összehoz ez.
1: És nézd meg, hogy valamilyen szinten egy helyzetet, vagy egy teljes emléket előhozott. Már megírta Marcel Proust francia író az eltűnt idők nyomában, hogy ott szépen le van írva az, hogy egy teasütemény egy teasütemény és egy tea illata vagy kombinációja egy egész jelenetet hoz elő a múltból. Tehát, uh-huh, és ez tényleg, uh-huh, így van, azt írja nekünk Zsolt, baba illat, az úgy eszébe juttatja az embernek, amikor a saját gyereke is még karon ülő kisbaba volt. És ezzel minden szülő így van szerintem. Főleg, hogyha elmész baba látogatóba, ez az első érzés, tényleg, most így hirtelen mindenre emlékszem.
0: Pontosan. Na, még ilyeneket írhatok, hogyha szeretnétek, 0-30-54-88. 88. Tiesto és a Fastboy következik. All My Life itt a Gagán. Úgyhogy ezzel folytatjuk, addig írhatok SMS bátran.
2: Mindenről dumálunk.

0: Tiesto és a serénylegény, az agy Fast Boy, All My Life, 9:28, 9:30 másodperceken belül a kedd délelőttben, és illatokkal foglalkozunk, egy kávés kísérlettől indultunk el, amikor is csak illatoztatták, szagoltatták a kávét, és már az hatással volt a páciensekre. Azt írja itt nekünk hűséges hallgatónk, hogy a kávé illata az első dolog, ami fel tudja igazán ébreszteni az alvó, vagy még szendergő embert. Nem vicc, a töltött káposzta, vagy a fokhagymás fasírt, netán a friss kenyér sem hanyagolható, de ezektől simán tovább alszik az ember, még akkor is, ha csak úgy terjengenek a levegőben, de a kávé illata, na az ki tud cibálni az ágyból olyan szinten, hogy sprintelve futsz ki a konyhába, mert tudod, hogy már csak egy adag volt, azt az asszony épp lefőzte magának. Teszi még hozzá. Igen, amikor kávé illatra ébresz, de már nincs kávé. Az azért sokkoló tud lenni.
1: Sokkoló tud lenni. Szerintem azért járunk kávézókba mi emberek, és nem otthon iszunk meg a kávét, mert a kávézónak van egy kávé illata. Ugye egy ilyen kávézó illata. És szerintem ez sokkal-sokkal intenzívebb, erősebb, talán ezért is esik jobban a kávé a kávézóban. Mi van abban az esetben, ha bemész a kávézóba, és mondjuk a melletted levő asztalnál leül, nem tudom, két ember, és megérzel egy olyan parfümöt, ami felhoz egy emléket, ami mondjuk az exednek a parfüme. Hoppá!
0: Tudod, mit csinálsz ilyenkor? Mi lesz itt akkor?
1: Nem.
0: Hallgatsz mélyen.
1: Hát jó, hallgatsz, de attól érzed. Ott ülsz, nem tudod eldönteni, most kávé illat, kávézó, jaj, de jó, reggel 9 van, és milyen jó nekem, és aha, közben folyamatosan érzed, hogy
0: az exem ezt illata, és ezt közben jössz, ott ül veled szembe a feleséged, és megkérdi, hogy mi jutott eszedbe, Szili?
1: Igen, mit szimatolsz? Mit szimatolsz?
0: A kávé.
1: Hát de látom, hogy a fejed olyan torsz. Nem a kávé, mert szó a kávé. Nem, tehát vannak ilyen élethelyzetek, amit vissza tud hozni emlékeket. Én rögtön pak.
0: Igen, ezért kéne megfegyelmezzük az órunkat, vagy magunkat, mert mi van, ha reflexből egyből felsóhajt az, hogy ó, Júlia. Mert így jutott eszedbe.
1: ez Júlia. Elnézést, hogy kicsoda? Semmi, Júlia, a kávé. Így nevezem a kávé.
0: Júlia néni, a takarító néni a cégnél. Csak úgy hirtelen eszembe jutott, hogy a reggel, mikor bementem munkába, olyan por volt, hogy Júlia néninek szólni kell.
1: Igen, de hát, hogy mindig büdös volt, miért érzed ezt? Nem, te hogy is. Nem, komolyan, nem igaz, ez csak a takarító néni volt. Nem, tehát, hogy rohadjon meg az órunk, tehát ott, ahol van. És a másik dolog, amiért rohadjon meg, azért, mert örökké a rossz szagokat,
0: igen,
1: ami a orrfacsaró, az egy napig érzed. Egy napig, érted, mert bemegy az orrmolekulád, nem, a szagmolekulád az orrodba, és ott ül. De mikor jó illatot érzel, akkor utána két perc múlva, csak még egy kicsit kérlek, csak még egy picit, az soha nem marad meg.
0: Köcsön. Igen, ez érdekes, hogy így működünk valamilyen szinten, hogy a rossz szagot hazavisszük magunkkal, de bezzeg a jó kávé illatot, vagy az exünknek a parfüm illatát, azt valahogy elfelejtjük már a harmadik lépésnél. Szelektív orrmemóriánkban illat szempontjából úgy néz ki.
1: Az, igen. Ó, mindegy. Kicsit most felment a cukrom a saját orromra, de ez van.
0: Valaki kérdőt.
1: Jó, oké. Élnek így még emberek? Hát most mit mondja? Azt írja nekünk egy népszerűen hallgató, töltött káposzta, mit szóltok? Aha, jöhet. De hogy jön ez itt? Jaj, a szag, az illatért. Hát igen.
0: Az jó kérdés, igen, hogy ezekkel a hagyományos kajákkal és a hagyományos kaják illatával ugyanezt a kísérletet el lehetne végezni, hogy közben mérjük az agyhullámokat, ahogy csinálták ugye a kávés kísérletben, hogy milyen agyhullámok mozdulnak meg, és milyen alfa, béta, téta, stb. Dolgok zajlanak az ember agyában, mikor tényleg a füstölt csülök felbújjuk a töltelékek közül, és páraformában belengi szépen az egész. Jaj, nem.
1: A füstölcsülök páraformájában nagyon jó, az biztos, hogy fincsi lehet, könnyen emészthető, viszont szerintem az másképp mozgat meg agyhullámokat, ott az érzelem, az emlék, a nosztalgia, a szépség, a mindenféle múlt, az jön, az bugyog úgy elő. Na, írjatok még SMS-eket, mi addig, mi maradunk ilyen melankolikus változatban, vagy éppen játszunk egyet inkább, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyel.
2: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI-ban finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Mi csináljunk a lány búcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
18: ismét lágerek

0: Folytatjuk az igaz vagy hamis játékunkat. Még kettő darab nyereményért játszunk. Most egyelőre egyért. Maradjunk ennél, szépen sorba haladunk, hogy lássuk, ki lesz a játékosunk.
1: Attila lehet a szerencsés, a felveszi ezt a hívásunkat, és a hadnagy gumi és szervíz a farkaslaki imne helyszínén jól szépen elhasználhatja ezt a felajánlott gumicserét, amennyiben sikerül megfejteni, hogy igaz vagy hamis az állítás.
2: Halló.
1: Halló, Attilához van szerencsénk, szia!
2: Igen.
1: Szia Attila, Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili.
0: Jó reggelt!
1: És Nagy Endre lennénk, és indulna ez a jó kis nyereményjáték. Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra. Hol találunk a kedreggelben? Munka van már?
2: Melóba vagyok éppen, igen.
1: Mit melózol?
2: Én raktáros vagyok. Raktár. Közete van olyan, nem, sátorgyarba. Effektív.
0: Ó, ez van, az vagány. Az vagány dolog. Ilyen targoncás vagy? Hordozott jobbra-balra dolgokat?
2: Igen. Nem targonc engedélyem nincsen, de így kézi emelővel dolgozok inkább.
0: Targonc engedély nincs, de megoldjuk okosan.
1: Van kézi targonca, maradjunk ennyire.
0: Így van. Na figyelj Attila, van egy vagány játékunk, és szeretnénk, hogyha te is nyernél, jó? Úgyhogy annyit kellene csinálni, csak hogy én mondok neked egy mondatot, és akkor el kellene állapítsd, hogy ez igaz vagy hamis. Ennyi, jó?
2: Jó.
0: Na figyelj, egy hibrid autó akkumulátora fékezéskor is képes visszatölteni némi energiát.
2: Ez igaz.
1: Ez tényleg igaz. Ennyit így már van, megtanultunk. Olyan régóta már az úton meg a piacon vannak a villanyautók, hogy már azt szeretném, ha az enyém a dízel is töltődne motorinával, amikor fékezek, de sajnos nem így működik.
0: Sajnos nem. Elektromos autós vagy, vagy inkább ez a régi, hagyományos?
2: Régi, nekem Audi A3-ason van, tehát én nem
0: hallok annyira fúrról,
2: vagy hogy mondjam ezt, hogy lát.
0: Igen, nem feltétlenül ez nem fúrhoz kötött hát, stílus.
2: No, most ez a menő igazából, most ez az elektromos autó.
1: Hát a miénk a nagyon régi dízel is töltődik az ablakon sofőrnék esővízzel, ha fékezünk maximum. De.
2: Igen.
1: Nagyon jó.
0: Előre folyik, de ne baj. Vezettél amúgy már elektromosat, vagy nem is vezettél még?
2: Nem vezettem még, nem volt alkalom. Csak ültem benne, de nem vezettem.
0: Na nem baj, majd egyszer eljön annak is az ideje. Na figyelj, igazából Attila, hogyha már autó is, már ennyire autó is, már tudjuk, hogy van egy vagány kis négykarikás kocsikád, akkor szeretnék elmondani neked, hogy a hadnagy gumi felajánlásával egy darab autó gumi cserét nyertél most ebben az esetben, úgyhogy bízunk benne, hogy megvan már a téli szett, és akkor fel lehet ezt cserélni most ingyen, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Gratulálunk a nyereményhez, köszi, hogy itt voltál, és akkor óvatosan az utakon vigyázz, hogy mi töltődik fékezéskor. Szép napod legyen, szia Attila.
2: Köszönöm, sziasztok, hello.
0: Szia.
3: Gratulálunk a hadnagy gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy gumi és szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor hadnagy gumi. Rádió Gaga. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán.

0: Gratulálunk Attilának, jó mozgatást kívánunk a raktárban, jobbra-balra, egyiket a másik után, úgyhogy hajrá, jó munkát, illetve akkor gratulálunk majd ehhez a nyereményhez. Menjünk tovább, mert még a mai műsorban lesz egy játékunk, úgyhogy ne felejtsétek el az utolsó óra és játékos óra, éppen ezért érdemes regisztrálni még gyorsan.
1: Így van, és ma utolsó játéknap, az igaz vagy hamis játékban lesz még nyeremény délben és délután is, érdemes tehát még délután 3-ig regisztrálni. Addig még sok van, annyira sok, hogy még csak délelőtt 10 lesz, és az is csak mindjárt. Szóval jönnek a hírek 10-kor, egészkor, utána jövünk vissza, még egy óra van a hármas szabályból.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
8: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeked 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
7: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeked tudást épít.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a My Journey nyelviskolában. iskola.com weboldalra.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslakasz Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
13: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
14: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
15: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
16: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
15: De szuper ötlet!
16: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
15: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
17: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
18: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
17: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
19: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
20: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
21: Fások utca 14.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Ellenőriztek és bírságoltak az elmúlt napokban a rendőrök. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését az APA. Túlnyomó részt napos időnk lesz ma is. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket. Siegfried Murashan szerint a Szociáldemokrata Párt ismét a pártérdeket helyezte az ország érdeke elé, azzal a döntéssel, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását. Murashan szerint a PESZEDE hétfőn néhány perces ülésen a kormányprogram érdemi elemzése nélkül egyhangulag döntött a kabinet támogatásának elutasításáról. Úgy vélekedett, hogy ezzel a szociáldemokraták tovább mélyítik a politikai válságot és többé nem tudnak hitelesen Európa barát pártként fellépni, számol be az Ager Press. A közlekedés biztonságot veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények miatt több esetben is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök az elmúlt napokban, tájékoztatott tegnap a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség közlése szerint szombaton hajnalban 5 óra 10 perc körül a székelyudvarhelyi 4-es számú vidéki rendőrös munkatársai egy 37 éves zetelaki férfit állítottak meg a község területén. A sofőr alkoholos szondás vizsgálata 0,93 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki. A férfit kórházba szállították vérmintavételre, az ügyben pedig ittas járművezetés gyanújával indult büntető eljárás. Egy nappal később vasárnap hajnali 1 óra körül a székelyudvarhelyi rendőrök egy 21 éves, szintén zetelaki fiatalembert igazoltattak a Bethlen Gábor utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a gépkocsira felszerelt rendszám egy másik járműhöz tartozik, ráadásul annak érvényessége is lejárt. Az ügyben büntető eljárást indítottak. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, jelentette be tegnap Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán. Közlése szerint azt kérte az APA-tól, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. A mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Táncos Barna alkalmasságát egyébként kedvezően véleményezték a parlament kétházának összevont mezőgazdasági szakbizottságai.
24: Montenegro a 89. percben szerzett Latkovics góllal 3-2-re győzött Örményország vendégeként a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, míg Lettország és Ciprus találkozója 0-0-ás döntetlennel ért véget. Gól nélküli döntetlen született az Észak-Írország, Magyarország és a Georgia-Ukrajna mérkőzésen is, miközben Bosznia-Hercegovina 4-2-re nyert Románia vendégeként. Svédország 3-1-re múlta felül Lengyelországot, Franciaország 1-0-ra győzött Belgiumban, Olaszország pedig 4-1-es sikert aratott Törökország ellen. Ismét regisztrálhat új játékosokat a Fecsesebe, miután rendezte William Betön felé fennálló tartozását. A bukaresti klub több mint 51 ezer eurót fizetett a belga középpályásnak, miután a FIFA a játékos javára döntött az 50 ezer eurós szerződéses bónusz körüli vitában. A Fecsesebet szeptember 23-ától három átigazolási időszakra tiltották el új labdarúgók regisztrálásától, illetve addig, amíg nem rendezi a tartozását. A kifizetéssel a FIFA korlátozása megszűnt, így a klub ismét szabadon igazolhat és regisztrálhat játékosokat.
23: Az előrejelzések szerint ma is túlnyomó részt napsütéses, kellemes őszi időre számíthatunk adáskörzetünkben. Az égbolton időnként felhő átvonulásokra is számítani lehet. Száraz időnk lesz, 17-20 fokos csúcsértékekkel.
22: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: ide rohan ez a keddi nap, mindjárt dél van, de még addig van 2 óra. 10 óra múlt néhány perccel a délelőttben, nyeremény is van. Itt a 3-as szabály utolsó órájában az igaz vagy hamis játékban egy 400 lei értékű vásárlási utalvány az Autokit felajánlásával. Érdemes figyelni a telefonokat, mikrofonnál továbbra is Berecki Szili és Nagy Endre.
1: Így van, folytatjuk a műsorunkat, és ebben az órában még várunk titeket nagy-nagy szeretettel, ugye az előadókat is természetesen, mert mégiscsak egy zenés reggeli műsorról van szó. Rózsa Magdolna következik, és az Aduász című dal, úgyhogy fel a hangerőt, igazán minőségi track jön.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nem.

0: Just Sam Harper, ez volt a Just a Little, 10 óra 10 perc, és az utolsó óránál tartunk a mai hármas szabálynak, és még mindig... Jaj, mit juttat ez eszembe, ugye ez a kérdés, mert hogy onnan indultunk...
1: Én nem merek soha csinálni ilyent a mikrofonban.
0: Miért?
1: Hát ilyen, amilyen ti csináltál most. Mindig attól félek, hogy olyan szippantós lesz.
0: Félsz, hogy milyen illata van a mikrofonnak, és mit juttat eszedbe?
1: Nem, félek, hogy taknyós vagyok, ezt akartam mondani.
0: Jaj, tehát félsz, hogy szortyogtatni fogsz. Ne, inkább félek, igen, igen, igen. Jó, igen. Rendben, azt mondom, mellőzzük ezt a dolgot, szóval.
1: Meg nem vagyok bedugóva.
0: Nem, te nem, csak az orrod.
1: Köszönöm, mehetünk tovább.
0: Ezt is megfejtettük. Itt is különböző illatokat kerestünk, a kávétól indultunk, és azt mondják, hogy a már az illat megmozgatja az agyi frekvenciákat, nem kell kortyolni, és belőle azt írja Ati nekünk. Jó reggelt, a kotyogos kávé illata. Látod, az árja részemről. Már a kávé illatok között is válogatunk. Hogyha például kávé illatokból ilyen vaktesztet készítenének, és meg kéne mond, bemész egy fülkébe, és kotyogos kávé illat van. Azt mondanak, ez kotyogós. Vagy bemenél egy másik fülkébe, és az behunyta a szemét közben a kolléga, nagyon koncentrál, szólok, aki nem látja, mert én látom, hogy most nem lát senkit, mert behunyta a szemét azért. Visszatérve, bemész egy másik fülkébe, és mustáros pohárban kikavart habos neszkávé van.
1: Igen. Ezt nem annyira nem.
0: Jó, bemész a következő fülkébe, és egy frissen őrüli a babkávét, ilyen full automata, digitális kijelzős presszógép van.
1: Igen,
0: igen, vagy? Az megvan, vagy pedig a harmadikban három az...
1: Negyedik
0: ablak, bocsánat, elszámoltam. Negyedik a vakteszt kávé illatnál, három az egyben porkávé mikrohullámban melegítve.
1: Ide be sem megyek. Be sem megyek. Amúgy az a durva, hogy de szerintem a Nescafénak lesz a... Persze, hogy ne viccelj, hát ez a három ilyen klasszikus. Még egyet kihagytál, a negyediket, én hagyjuk ezt a három az egyben, légy szíves.
0: Ha olyat ez csinálsz, akkor csak mikróban, ez fontos.
1: Ó, igen, ezt aki kitalálta is, tudod. Tehát, hogy jó, mindegy, van, amikor megoldja a helyzetet, az egyezünk meg egy meleg pohár vízzel, van, amikor, de nem, hanem muszáj. Az ő kávé őrlős kávénak az illata, ami nem ez a digitális, mert a digitális kávéknál, vagy kávégépeknél, vagy hogyha nem is digitális, de akkor is ezeknél az automatáknál, vagy félautomatáknál az a baj, hogy ugye leőrli, de ott belül van a kávé, ja, meg azt préseli össze, meg ott bennmarad. De van, amikor ugye külön van ezek a félautomata kávéfőzők, amihez kell egy külön őrlő, vagy lehet, hogy pont benne van az őrlő is, de hogy kívülő, tehát hogy ki őrli, meg aztán te kezeled meg ezt. Nekem az a 10/10. Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy amúgy a Nescafénak még lehet jó illata. A Nescafénak jó az illata.
0: Igen, de
1: az nem, az íze, de jó az illata.
0: Az nem csalás egy picikét. Tehát én azon gondolkodom, hogy most egy Nescafé illata tényleg nagyon szépen felgőzölög a pohárban, minden reklámban az illatgőzön úszik mindenki a boldogságban, a Nescafé reklámokban, de hogy nem az van, hogy az egy kicsit ilyen művileg összerakott digitális illat, tehát illatfokozók meg stb. Ott azért a kémia labor dolgozik rendesen, nem pedig az őrlőgép.
1: Dehogy nem. Hát az összes, ami gyenge a minőség, ott általában kell valami, vigye. Tehát nem tudom, láttad, de nem olyan rég volt valamelyik országban az egyik.
0: Nem mondom, ami eszembe jutott.
1: Mondd el, most már meg kell mondjam.
0: A gyenge a zenész, de jó a szinti jelenség.
1: Hát most majd mit csinálják? Jó, legalább a felszerelés, vagy tudod, hogy van. Tehát, hogy attól még ugyanaz lesz, a Nescafén is ugyanez. Ezért valami országban volt a nagy embetűs gyorsétteremnél, hogy szalmakrumpli illatot árasztottak szét egy téren. Aha. Hogy csalogassa. És amúgy a gyorskajer szalmakrumpli illat, főleg az embetűs, az zseni. Az zseniális. És oda csalogat, gyenge minőségcserébe.
0: Na hát ennyit erről, úgyhogy lehet néha még az illatokban sem kell hinni teljességgel. Ki tudja, tényleg eredetiek-e vagy nem. Milyen illatok mozgatnak meg benneteket, és milyen irányba? És egyáltalán van-e kedvenc? Írjátok meg, várjuk továbbra is az üzeneteket.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dua Lipa. Hát mondom, itt ma meg vagyunk áldva, ma volt Taylor Swift, volt Ruzsa Magdi, volt Dua Lipa, és volt Tate McRae, úgyhogy panaszunk egy szál sem lehet erre a mai napra. Illatokról beszélgetünk, azt írja nekünk, Tünde, azt írja nekünk, hogy szép reggel.
1: Tudod, ez a tünde fodrászatnak a cégére.
0: A Tünde?
1: Igen, Tünde, Tünde.
0: Ó, Istenem, hát ez nagyon jó. Ezt nem mondta, hogy valaki nem csinálta már meg. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönjük szépen. Oké, szóval Tünde. Szép reggelt, meleg bundás kenyér, friss ment a teja, drága mamikám szerény reggelije, amire még gyerekként ébredtem. Jaj, de jó. De látod, rögtön ott van a mondat, az utána levő mondat, hogy az illatnak egyetlen egy lényege van, mindenféle illatnak, nem attól, hogy az maga az illat jó, az is, na, elmegy, hanem hogy mit hoz fel benned érzelmileg. És igen, itt ez van. A bundás kenyér, a lángos ugyanaz, amit te mondtál, hogy nekem nem mondja senki, hogy hagyományosan úgy minden nélkül, csak simán a lángos égett olaj illata, vagy szaga, az jó tud lenni, vagy a bundás kenyér szintén. Hanem az, a bundás kenyér illat ment a teja, az rögtön a nagy reggelije. És ettől lesz jó valami.
1: Igen.
0: Ettől lesz jó. Mondjuk nem értem a lángosodat még mindig, de ez ettől jó.
1: De nézd meg, hogy kedvesnek is milyen szép dolgot hoz fel az emléke, ha illatokról van szó. Szóval Szíria, falun, eső után, csordajárás után az út, mennyei. Hát lassan történelem. Igen, amikor úgy jó, megveri az eső, csordajárás után az aszfalt, utána rásüt a forró nap, és elkezd gőzölögni, párologni. Értjük, miről beszélsz, igen.
0: Mi kezdett? Csorda után mi van?
1: De miért nem jutott
0: mi
1: erről
0: van csorda
1: nekem?
0: Után?
1: Csorda után fej is van.
0: Hát úgy igen, de hogy mi a csorda, tehát az úton mi marad a csorda után, na annak az keveredik, tudod, látod, a citrom.
1: Persze, igen.
0: Keveredik a friss eső és por illattal, és abból lesz egy jó falu.
1: De miért nem hozhat ez jó élményeket elő? Ez a falun töltött, nagyinál töltött vakációk érzését is előhozhatja valaki, aki mondjuk ott lakik egy betonrengetegben, városon, és csak az ott felejtett kukákat, meg nylonzsákokat szagolja 0-24-ben, lehet, hogy neki jól esik egy ilyen falu illat.
0: Hát hogy ne esne jó? Én nem mondtam egy szóval, hogy nem esett jó. Hát most van, hogy már.
1: Köszönjük.
0: Mindjárt számos. Na, az Ildik azt írja, frissen sült vinetta illattól beindul a nyál elválasztáson.
1: Hát igen, igen. Amúgy nem kellene ezt is szabályozni. Annyi mindent szabályoznak most már. Nem szabad levelet égetni, laput égetni, nem szabad semmit, tarlóiget is, minden meg van szabályozva. Nem lehetne úgy, ahogy van csendóra, a tömbházak

0: kell, meg egyáltalán, hogy kellene illatcsend óra is legyen. Hogy ne pont akkor, mikor én még nem vacsoráztam, vagy éppen nem tudom honnan értem haza, akkor küldi át a szomszéd a flekken illatot ember a kerítés deszkája között.
1: Jú,
0: pont legrosszabbkor. Tehát úgy, ahogy csendóra van, úgy illatcsend is lehet, hogy jó lenne időnként.
2: Igen, közben írja nekünk Levi, sziasztok fiúk, visszhangoztok mikrofon, nézzétek meg, jó reggelt, köszönjük szépen Levi, megnézzük a mikrofont, jó reggelt, neked is. Boton közben azt írja, van olyan, hogy hát nem tudom ezt olvasni, nem akarom.
0: Most már nekifogtál.
2: Jó, na, Boton írja, csak szólok, szó szerint idézem, semmilyen hozzáfűzni valóm ehhez nincsen, csak elolvasom, mint Boton ír nekünk, szó szerint idézem. Van olyan is, de mondom, hogy szó szerint, tehát tényleg olvasom. Van olyan is, hogy de tényleg, esküszöm, ezt írja. Van olyan is, hogy a... De erre viszont,
0: hogy
2: ezt írja?
0: De hogy hát nem is látom, persze. De
2: szó szerint olvasom, csak gondolom szólok. Van olyan is, hogy kanapé szagú nagyik a kávézóba. Pincérként sokszor találkoztam, milyen alól a kávé illat keveredik az ilyen aromával, ír a Boton.
0: Mm-hmm. Igen.
2: De ez most jót jelent? Ez jót vált ki Botontból?
0: Ez jó kérdés. Nem látok smile-it mellett, hogy szerintem ezt egészen véresen komolyan gondolja. Amúgy tényleg elképzelhető, hogy különböző élethelyzetben, ha valaki egy térben dolgozik, folyamatosan változik az illat, és az csak ő mibe megyünk, azt hiszük, hogy kávézó illat van és kész. De annak még ezerféle árnyalata van, vagy legalább 50, mint a szürkének.
3: Mindenről dumálunk.

0: Tom Grennan, How Does It Feel című dal. Közben írja, adta nekünk, hogy a hosszú buszjáraton az igazi fokhagymás pörkölt illat, de jó Istenem teszi hozzá. Hát mindenféle tömegközlekedésen hosszú távon előkerült kaják, az maga a kánoán.
1: Azért egy szabályt lefektethetünk itt most már lassan. Néhány perce, órája beszélünk már erről az illat meg az órum működéséről, hogy minden illatnak az a jobb verziója, ami még nem ment át az emberi szervezeten. Tehát ebben megegyezhetünk, nem?
0: Hát ezt meg kellett emésztem, ha érted. Ne várj arra. Jó, oké, igazad van. Maradjunk ennyiben, hogy igazad van.
1: De ez, amit ír a kolléga, hogy a fokhagymás pörkölt illat, az nagyon jó. Csak nem buszon.
0: Az se. Hát nem buszon, nem 12 órát érted Budapestig, vagy nem tudom. Tehát, hogy a meremész 20 órát Olaszországig.
1: Hát apropó, milyen jó, hogy ezt mondod, nem beszéltünk a hagyományos hazai egyik, azt kell mondani, signature, tehát egyszerűen le kellene védeni trademarkkal, karikával, a szabványhivatalban kellene levédeni a vasút illat, a vasúti vagonok illata. Az egy annyira tipikus dolog, hogy valamikor felültél, és egyből otthon ér, hát nem éppen otthon, de tudtad, hogy hol vagy, tehát hogyha teljesen minden egyéb érzékszervettől megfosztottak volna, és beraktok volna egy vasúti kocsiba, tudtad volna, hogy ott vagy.
0: Pontosan, de hát ezt tudod, mitől van? Amúgy lehet, hogy pont a vonatnak nem, de van egy csomó olyan tömegközlekedési jármű, aminek szinte ugyanaz a szaga illata, nevezik ki, hogy szeretné. Ez az ülés húzat lesz egy idő után egy bizonyos szagú, amit áraszt. Tehát, hogy nem olyan rég voltam, két vagy három héttel ezelőtt egy repülőgép múzeumban, és ott például a repülőgépeken, de ugye fel lehetett menni, egy az évben ugyanaz a szag volt, mint egy ilyen, mit tudom én, erdő csinált százréket buszjár. Tehát, hogy egy az egyben pont ott nincsen, de egy az egyben ugyanaz az illat volt, és rájöttem közben akkor, hogy amúgy lehet a széknek. Van ez a tipikus ilyen szövet valami, ami beszívja ezt a szagot.
1: Igen, és hát ez még hozzájárul, hogy egyes járatokon, vagy egyes mondjuk a buszokon megpróbálják a humán faktort ellensúlyozni nagyon sok illatosítóval. Ültél már olyan buszon, hogy mindegyik ablakba fityeg egy valami fenyőcske, vagy csokrocska, vagy valami, és akkor majd ettől jobb lesz. Hát nem mindig lesz attól jobb.
0: Soha nem lesz jobb. És hogyha már szagok, akkor még említetted, de ne felejtsük el, mert látom, hogy gondolom, hogy elfelejtetted, de nem baj ezzel, csak ezt megemlítem én.
1: Említs meg,
0: ez nem áll. Ez nem más, mint a focipályák öltözőjének a szaga.
1: Ja, és a vidéki sportcsarnokok férfi öltözője. Azt az illat. Na, azt kellene palackozni szerintem, biztos, hogy drága pénzért el lehetne adni. Közben még jön egy jó kis vidéki gondolat itt a hűséges hallgatónktól. A frissen kaszált fű illata. Igen, ez abszolút. Aztán,
0: hát ez...
1: És nem beszélve aztán még tovább vive a gondolatot, mondom a csúnya magyartalan kifejezést, mert így használják, a szénacsinálás illata, vagy a szénaforgatás, vagy a bugyázás, vagy egyáltalán az ezzel való munka, az is annyira mélyen benne van, aki egyszer dolgozott, vagy volt ilyen környezetben, hogy mindig előhozza az emlékeket.
0: Ezt úgy tegyük el jó mélyen, raktározzuk el, a következő a szólok, hogy május-június. Tehát, hogy innen kezdve egy olyan jó 7-8 hónap múlva újra érezhetjük ezt, de lassacskán most már a fűnyírók, meg mindenféle, meg a kasszák, meg ez az el van télire a bundájában.
1: Már félek, hogy mindjárt elmondod, hogy hány nap van még hátra a mézes kalács illatig, mert lehet, hogy azok nem, de már keresi. Szóval igen, azért megvannak például a különböző ünnepi környezethez,
0: 87.
1: dátumhoz köthető nagy ünnepeink, nem mondjuk ki, a dátumhoz köthető nagy ünnepeinknek is megvan a saját illata, legyen az akár egy jó kis szilveszteri félig felrobbant virsli illata, mert ott felejtette mindenki kint volt a tűznél tűzijátékot nézni, vagy pedig
0: töltött
1: tojás illat, másik, persze, hogy ne. Aztán a mindenféle illat, majd aztán a húsvétkor, szóval van itt bőven illat, amiről lehet emlékeket előhozni. Köszi, hogy segítettetek ezeket listázni, mi most segítünk valakinek nyereményhez jutni, úgyhogy igaz vagy hamis játékunk utolsó hármas szabályos fejezete jön a következőkben mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
2: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
3: Kész a 10 órai!
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Boróka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorám. Más helyen. Mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Boróka kötőjel lakópark.ro oldalon. Boróka lakópark. Az én házam, az én várom.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Mi csináljunk a lánybúcsún?
11: És a legény búcsún.
10: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
12: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
13: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
14: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
15: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül.
16: Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
17: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
21: ismét lágerek.

0: Utolsó igaz vagy hamis játékunk, utolsó itt a hármas szabályban, természetesen még színes órákban, vagányvágányban lesz, de itt nálunk az utolsó, ha még nem mondtam volna.
1: Nézzük meg, hogy kiviszi el az Autokit 400 lejes vásárlási utalványát. Ha minden jól megy és felveszi a hívásunkat, Rajn mond lehet a szerencsés. Persze még egy választ kell adni, igaz vagy hamist az állításunkra.
2: Halló.
1: Halló, halló, Rajmundhoz van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen.
1: Szia!
2: Napot kívánok!
1: Gyere, tegeződj! Jöjjön, Berecki, Szilit, Nagy Andrét hallod. Ez itt a hármas szabály a Rádió Gaga részéről hívunk. Regisztráltál a nyeremény játékunkra. Igaz vagy hamis lenne a nagy tét a kérdés?
2: Igen.
0: Na mit szólsz, játszanál el? Mit csinálsz amúgy, Rajmond? Megzavartunk?
2: Épp itt vagyok a munkahelyemen, telefonálok jobbra-balra.
1: Most telefonálj középre, telefonálj középre velünk most, és akkor lesz egy jó kis lehetőséged nyerni, mit szólsz?
2: Jó.
0: Van-e még kb. Két percet két telefonálás között? Mit szólsz?
2: Van.
0: Na gyere, mondok neked egy állítást, jó, és hogyha tudod, hogy igaz vagy hamis, akkor abban az esetben a tiéd lesz a nyeremény. Hidd el, megéri, ez a két perc, ez nagyon megérős lesz. Na figyelj, így szól az állítás. Ha eltévedsz egy idegen városban vezetés közben, a GPS használata vagy a félreállás segít a tájékozódásban. Mármint, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban, ezt akarták írni a kollégák. Ez igaz vagy hamis?
2: A GPS használata.
0: Persze, egyértelmű. De hogy az segít, ez a kérdés, hogy úgy van az állítás, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban. Ez igaz vagy hamis?
2: Így van, igaz.
1: Így van,
0: persze,
1: igaz.
0: Igaz, persze.
1: Legtöbb esetben 99,99%-ban nem visz ki a mező közepére.
0: Így van, igen. Nagy valószínűséggel. Amúgy autókkal foglalkozol-e, van-e saját kocsid?
2: Van, igen. Kettő is.
1: Van az... Kettő? Hú, akkor van, amire költeni.
0: Igen, milyen autók? Elektromos, vagy éppen hagyományos? Milyen autók?
2: Hagyományos dízel autók.
0: Hagyományos dízelautó. Az örök klasszikus.
1: Így van, fisteljen az a motorina.
0: Pontosan. Ez besegítünk egy kicsit, képzeld el, ugyanis az Autokit felajánlásával 400 lej értékű vásárlási utalvány nyertél. Ezt majd felhasználhatod mindenfélére, amit csak... ismered a céget, vagy ismered az a dolgot?
2: Nem hallottam még róla, de mindig jó.
0: Mindenféle ilyen autókozmetika, ez legyen lámpa, ez legyen szélvédő, ez legyen karca, ami csak éppen fólia, bármi. 400 lej most elkölthetsz majd ott, jó?
2: Csúj, nagyon jó.
0: Illetve többet is, csak 400 lejt adunk mi, aztán többit, ha akarod, még költse, amit szeretnél, ebben nem szeretnék én beleszólni, nem turkálok a zsebedbe, te 400 lej mi részünkre van.
2: Szuper, szuper, köszönöm.
1: Gratulálunk, Rajmond, majd igyekez úgy elosztani, hogy az autókra 200-200 lejt költsé, ne legyen egyik kocsi féltékeny a másikra, lehetőleg. Gratulálom még egyszer, szép napod legyen, szia.
0: Köszi, szavasz.
2: Köszönöm, sziasztok.
3: Gratulálunk a csíkszeredai Autokit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.
4: A hármas szabály.
5: Rádió Gaga.
6: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: egyszer gratulálunk Raimondnak, pont annyi autója van, ahány szeme, úgyhogy pont ráfért ez a két szeme fényére ez a nyeremény, és szerintem simán el tudja majd használni. De csak nálunk járt le a nyereményjáték, ma van az utolsó igaz vagy hamis nyereményjáték nap. Regisztrálni is lehet még délután 3-ig, nem késtetek le még semmiről.
1: Pontosan. Hát lejárt a nyereményjátékunk, ma lejár, lejárt az Andy Bocsok is nyereményünk, illetve lejárt a Pas is két hetünk, ugyanis holnaptól, ha minden igaz, akkor Kincső is csatlakozik majd hozzánk, és reggel a hármas szabály teljes lesz szerda nevében. Addig vigyázzatok magatokra, legyen egy csodaszép napotok, holnap Tali, szevasztok!
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is!
6: És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentősereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémenseprésez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro.
7: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
8: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
7: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
9: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
10: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
12: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
13: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
14: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
15: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
16: A Roland Suite férfi öltönyszaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
17: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
18: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
19: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
1: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné.
12: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket.
5: Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
20: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Szűrővizsgálatok és egészségtudatosító rendezvények zajlanak a héten Székelyudvarhelyen. Nem fogják megbírságolni a fuvarozókat, ha nem működik az új rendszer. Túlnyomó részt napos időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Újabb riasztást rendeltek el már a Viradó Északa-Tulcsia megyében, miután a Védelmi Minisztérium radarjai egy légi célpontot észleltek az ukrán határ közelében, Iszácseá térségétől északra. A Védelmi Minisztérium közlése szerint a radaros megfigyelő rendszer egy drónt azonosított. A helyzet megfigyelésére a spanyol légierő két F-18-as vadászgépét is felküldték. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség RO-alert üzenetben riasztotta a Tulcsia megyeieket a veszélyről. Éjszaka 1:51. A tájékoztatások szerint a drón nem hatolt be Románia légterébe. Rádomir utca védelmi miniszter tegnap kijelentette, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdetétől 2026-ban történt a legtöbb légtérsértés. A politikus a parlament kétházának összevont védelmi bizottságai előtt elmondta, az elmúlt mintegy 4,5 évben összesen 49 alkalommal sértették meg Románia légterét, ebből 30 eset ebben az évben történt. Szeptember 29-e és október 4-e között Hargita megye is csatlakozik az Európai Szűrővizsgálati Héthez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségek megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és a rendszeres egészségügyi vizsgálatok szerepére. A Székelyudvarhelyi Városi Kórház mától október 2-áig mély nyakrák szűrést szervez a 25 és 65 év közötti nők számára. A vizsgálatokra előzetes bejelentkezés szükséges, a program mintegy 100 személy számára biztosít lehető. A Székelyudvarhelyi Kórház TBC gondozójában a tuberkulózis szűrés egész évben elérhető. Az Európai Szűrővizsgálati Hét programjaihoz egészségnevelési rendezvények is kapcsolódnak. Holnap, szeptember 30-án 18 órától a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István termében a Tested jelez, meghallod címmel szerveznek nyilvános beszélgetést a Tudatos Hargita egészséges jövő kampány részeként. A rendezvényen dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és a Szalai Zsuzsanna pszichológus beszél a tünetek és a lelki folyamatok kapcsolatairól. Ha a toll-ró útdíj fizetési rendszer október 1-én nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni, ígérte tegnap Rádomir utca ügyvívő közlekedési miniszter. A parlamentben nyilatkozó politikus arra utalt, hogy a következő hónaptól bevezetik a használatarányos elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára. Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezik a rendszert. A határidő már nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Dróncsapás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia kijevi központi épületét tegnap délután, írja az Ukrinform. Az épületben tűzütött ki, többen az ablakokon keresztül menekültek. A Tudományos Akadémia sajtószolgálata megerősítette, hogy egy orosz drón közvetlenül eltalálta az épületet. A támadásban beszámolók szerint legalább egy ember meghalt. Az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia igazgatója a lángoló épület előtt az újságíróknak azt mondta, több munkatársa is az épületben rekedt. Ma is folytatódik a túlnyomó részt derült száraz időadás körzetünkben, a délután folyamán 17-20 fok körüli értékeket mérhetünk. A légmozgás mérsékelt marad.
21: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
23: Sziasztok, hello mindenkinek, szép napot, jó napot kívánok, György Dávid Csaba vagyok, és a következő néhány órát együtt töltjük. Ma még játszunk, úgyhogy nyerhettek tőlünk, az igaz vagy hamis játékról van szó, nagyon-nagyon jól ismeritek szerintem. Hogy milyen nyereményekkel készültünk, nem sokára ezt is elmondom, a zenei felhozatal pedig így néz ki, Jonas Blue most, ez az Edge of Desire.
21: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
24: Színes hírek,
21: helyi aktualitások,
24: interjúk,
21: játékok
24: és sok-sok nyeremény.
21: Ez a Színes Órák.

Magyarországon ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Ugye, ha el...

Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy pár szót az órai nyereményekről is ejtek. Ebben a 60 percben az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószögállítási nyereményét viszi el valaki. A feladvány egyszerű, igaz vagy hamis, jön az állítás, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis. Ha beletrafál, akkor oda is adom ezt a jó kis nyereményt. Sőt, a mai nap folyamán lesz egy másik nyereményünk, a Dósa húsüzem jó voltából, illetve a Marsó is egy autógumi cserével készül a hallgatónak. Ez abszolút aktuális nyeremény, mert pont itt vagyunk a gumicsere. Hát, hogy is mondjam, kellős közepén. Még azért nem nagyon kezdtük el lecseréltetni a nyári abroncsot, de azért aktuális lehet. Bár a Csík, illetve a Gyergyói térségben szerintem már sokan úgy döntöttek, hogy menjen a nyári, jöjjön a téli. Depeche Mode, ez a Free Love.

Jelly Roll, ez a Run It, itt a Rádió Gagán. Ilyen az október, hűvös reggelek és napközben szuper időjárás. Azt mondják a szakértők, hogy október 5-ig az átlag hőmérséklet nagyjából a szokásosnál alacsonyabb lesz, a legmarkánsabb negatív eltérések a délkeleti régiókban várhatóak. Aztán október első felében, október első hetében a legtöbb ország részben a hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul. És a meteorológusok már látják előre, bár az ilyen 3-4-5 hetes prognózist egy picit fenntartásokkal kell kezelni, de nagyjából azt lehet elmondani, hogy az október szép arcát mutatja, így a jelzések alapján a csapadék mennyiség a sok éves átlag szerint alakul majd, és bőven kapunk napsütést is. De én erre azt mondom, hogy legyen így. Mindjárt folytatjuk tovább Tóth Gabi és Csipadalával, az lesz a Valami Amerika még, most viszont Jandy Dior énekel, ez a Let You.

0: Bruno Mars, On My Soul, itt a Rádió Gagán. Autógumi csere vagy futószögállítás igény szerint, ha rajtam múlna és ha én lennék a nyertes, akkor nyilván a gumicserét választanám, annál is inkább, mert közeledünk az ősz végéhez, illetve a tél kezdetéhez. Az autó workshop nyereményét nem sokára valaki elviszi.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám.
3: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimszogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Kész a 10 órai?
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
15: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: A No Rule zenekar és a Hipnotizál, ez a világ. Játszunk, igaz vagy hamis? Ez a tét, ez a kérdés.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától. Téged hogy hívnak?
1: Sziasztok, Adél vagyok.
0: Szia, Adél. Na, hogy vagy, mit csinálsz délelőtti órában?
1: Jól vagyok, tévézek.
0: Mit csinálsz? Tévézel?
1: Tévézek, igen.
0: Mi van ilyenkor a tévében?
1: Bűnügyi sorozat.
0: Oh, miért nem hallgatod a rádiót? Ott jó zene van.
1: Az előbb kapcsoltam ki, hogy őszinte legyek. Már mi kezdődött a zíró, úgyhogy na.
0: Szóval bűnögyi sorozatot nézel délelőtt, pedig a Rádió Gagát is hallhatnád. Na, hallgathatnád. Na nem baj, a lényeg, hogy ettől függetlenül azért tudom, hogy hallgatsz bennünket, mert regisztráltál a játékunkra. Te lehetsz a nyertes, ha tudod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok neked, igaz vagy hamis. Menjünk neki?
1: Igen, nyertetjük.
0: Adél, így néz ki az állítás. Egy lakóautóban lévő hűtőszekrény csak akkor működik, ha a jármű legalább 120 km/h halad. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Szerintem is hamis. Abszolút hamis. A hűtő akkumulátorról, gázról vagy külső áramforrásról működik, és sebességtől független, úgyhogy ez a jó hír a lakóautóval kapcsolatban. Adél, nyertél tőlünk, illetve az Autó Workshop jóvoltából egy vagy egy futószögállítási lehetőséget, vagy így közeledünk a tél irányába, inkább én ezt választanám, egy gumicsere. Mit szólsz?
1: Hát...
0: Majd eldöntöm, most nem kérdezze, kell válaszolni.
1: Ha engem kérdeztek a gumicsere, szerintem.
0: Abszolút, szerintem is. Adél, az Autó Workshop egy nyereménye tehát a tiéd, akkor további jó filmnézést kívánok neked.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: A hírek előtt itt volt velünk még a Rasmus és az In The Shadows a Rádió Gagán. Hamarosan tehát dél van, lépünk tovább. A következő óra első felében egy jó kis beszélgetésnek is fültanúi lehettek, ha velünk tartotok, és bízom benne, hogy így lesz.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Ez. Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod.
4: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
5: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog?
4: Mi azt mondjuk, elég.
5: A MyJourney szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
4: MyJourney a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka Lakópark, az én házam, az én várom.
12: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
13: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
12: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: A héten beindul a távhőszolgáltatás Székelyudvarhelyen. Drón darabjaira bukkantak ma egy Szántóföldön, Braila megyében. Túlnyomó részt napos lesz ma az égbolt. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. A Muresán kormány hétfőn meghallgatott 6 miniszterjelöltje közül csak 2 kapták meg a parlamenti szakbizottságok támogatását. Tegnap a mezőgazdasági miniszteri és miniszterelnök helyettesi tisztségre jelölt Táncos Barna, valamint az ismét pénzügyminiszternek javasolt Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést. A szakbizottságok elutasították az energiaügyi minisztérium élére javasolt Sebastian Burdozsa, a védelmi miniszternek és miniszterelnök helyettesnek javasolt Rádu Miruca, a közlekedési minisztérium élére jelölt Katalin Drula, valamint a gazdaságért, digitalizációért felelős Irina Udereu kinevezését. A meghallgatások ma is folytatódnak, a parlament plénuma pedig holnap szavaz a Muresan kormány beiktatásáról. A héten beindul a távhőszolgáltatás Székelyudvarhelyen, erről közleményben tájékoztatott az Urbana RT. A közlemény szerint a vállalat mától kezdi meg a próbafűtés elindítását, és ezt a hónap végéig fogják elvégezni. A cég felhívja a távhőrendszerre csatlakozott fogyasztók figyelmét arra is, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszerek állapotát. Meghibásodás észlelése esetén a problémát jelenzik a 0266-218-040-es telefonszám. Hétköznap 7 és 15 óra között. Feltehetően egy drón darabjaira bukkantak ma egy szántóföldön a Braila megyei Gropeny település közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívó számon egy lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. A Belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat egységei biztosították a helyszínt és megvizsgálják a roncs darabokat. A szaktárca azt is közölte, hogy a radarrendszere az elmúlt éjszaka nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterében. Feketébe öltöztek tegnap országszerte a diákok, hogy tiltakozzanak a kötelező egyenruhaviselés bevezetése ellen. A tiltakozó akciót a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács hirdette meg. A cél az volt, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy csak abban az esetben lehet jó az oktatási rendszer, ha a diákok jól érzik benne magukat, a döntések meghozatalakor pedig kikérik a diákok véleményét is.
15: Karrierje fontos mérföldkövéhez érkezett a székelyudvarhelyi származású Bíró Enikő, aki holnap először kap szerepet nemzetközi labdarúgó mérkőzésen. A női Európa Kupa selejtezőjében a lengyel Czárny és az izlandi Brejo Ablik találkozóján tartalékjátékvezetőként teljesít szolgálatot. A Nagyváradon élő, a román második liga játékvezetői keretéhez tartozó Bíró Enikőt meglepte a felkérés, de nagy örömmel készül a kihívásra. Elmondása szerint igyekszik minden szükséges információt begyűjteni és minél többet tanulni a tapasztalt FIFA játékvezetőtől, Anna Maria Terteleáktól. Remekül szerepelt az erdélyi Godakó Ökl Vívó Sportklub a Siófoki Nemzetközi Gladiátor Kupán, ahol mind a 7 indulójuk dobogóra állhatott. A gyergyői csapat 4 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta az erős nemzetközi mezőny felvonultató viadalt. Aranyérmet szerzett Búzás Róbert, Bartis Károly, Srof Kevin és Serbán Bernardin, míg Szabó Zalán és Bakos Brigitta ezüst, Kabuc Sebestyén pedig bronzérmes lett. Búzás számára a torna egyben az utolsó verseny volt az októberi U19-es világbajnokság előtt, ahol Románia színeiben lép majd ringbe, olvasható a Székely Sporton.
14: A szakemberek szerint a nap további részében is túlnyomó részt derült marad az égbolt, sok napsütés várható enyhe légmozgás kíséretében. 17-20 fok között tetőznek a nappali csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok! Hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. A hétvégén a Gyergyószent Miklósa és a környékre költözik a nemzetközi techball világ elitje. Erről beszélünk nem sokára. A mikrofonnál György Dávid Csaba, Nagy Bogi és Dezs Dalával kezdünk. Ez a Jól leszek újra.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
3: interjúk,
1: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, stúdiónkban pedig régen látott vendégek. Györdel Kapor és Ilyes Szabolcs, a Gobék Tag Bull Team két játékosa, és egy újabb nagy tornára készültök a Gyergyó térségében. Sziasztok!
1: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szia Csaba, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Régen találkoztunk, talán indítsuk innen, hogy azóta mi történt veletek? Megjártatok a félvilágot.
1: Azóta tornát szerveztünk meg, elég sok helyen voltunk valóban. Van egy iraki projektünk is, az iraki válogatottnak én vagyok a szövetség kapitánya, három világranglista vezetőnk pedig folyamatosan velem tart, és vagy Bagdadban, vagy Székelyudvarhelyén közös edzőtáborokat tartunk.
0: Ő Apor, ugye?
1: Apor, Marek és Kinga. Aha. Úgyhogy ők mindhárman világranglista vezetők, és legutóbb én Japánba kísértem el az ázsiai olimpiai játékokra, Irakot, hogy nyertünk egy ezüstöt, két bronzot, tehát jól sikerült minden.
0: Nem féltek attól, hogy majd legyőzik a port az irakiak? Mert ti vagytok az edzők, a felkészítők?
1: Hát, ugye lentről kellett felhúzni őket azért, de most már egy jó középszintről felhúztuk úgy a felső kategória alsó felibe, tehát mondhatjuk, hogy Irakkal most már Ázsiában a világ egyik legjobb csapatával jó harcokat vívunk, jó meccseket játszunk Tajfölddel, úgyhogy még egyelőre azért van mit fejlődni, de nagyot léptünk előre másfél év közös projekt után, ezen kívül pedig a Gobék Tag Bull Team-mel folyamatosan járjuk Európát és főleg Ázsiát, Kínát, és közben hazai tornákat szervezünk, nemzetközi tornákat.
0: És kicsit beszéljünk arról is, hogy itt vagyunk most már ősz folyamán. Hány verseny volt idén, illetve hogy éremben hogy állunk?
2: Igen, az utolsó találkozásunk óta én sikerült két újabb mérföldkövet elérjek. Júniusban Monakóban a 100. tornagyőzelmemet ünnepelhettem, és az elmúlt hónapban pedig Santeremben sikerült megnyerem az 1000. meccsemet, úgyhogy ez külön öröm számomra, minden évben valami újabb, különleges dolog történik. Ezelőtt két éve veretlenül csináltam meg az egyéni kategóriát, idén pedig ugye elértem ezt az újabb mérföldkövet, úgyhogy örülök, hogy mindig vannak valami új célok,
0: új és motiváció,
2: ez, igen, motivációk, és ez visz előre.
0: Van még olyan játékos, aki hasonló számokkal rendelkezik, mint te?
2: Nincsen, ezt egyedüliként értem el most először, úgyhogy én vagyok most az egyedüli ebben.
0: Nagyon jó, nagyon jó hallgatni, amikor bejöztük ide hozzánk, egy kicsit meséltek az eredményekről, győzelmekről, újabb mérföldkövekről.
2: A motiváció, hogy érjek el minél több rekordot a Tag Bullban, és majd a fiatalok ezt döntögessék.
0: A fiatalok? Te is fiatal vagy, de azért így...
2: Fiatal, de már úgymond 7 éve benne vagyok a sportágban, és viszonylag elég új sportág, úgyhogy már kezdek tapasztaltabb játékosok közé tartozni én is.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor Apor elindult, és ti elindultatok ezen a pályán, Szabi, akkor Apor tényleg egy ilyen fiatal srác volt, és talán most hozott a Facebook egy ilyen emlékfotót rólunk, amikor még Apor tényleg a Tagballban első lépéseit tette, és ránéztem a fotóra, és azt mondtam, azt a mindenségét, tényleg telik az idő. Nem csak magamon látom, Apor már kész férfi lett azóta.
1: Igen, hamar elrepült az idő. 19-be vittük el az első edzésre. Akkor ugye már mi két világbajnokságot megjártunk, és világbajnoki címünk is volt már a klubban, és én emlékszem azokra az időkre, mikor Apor még szégyelt jönni edzésre, mert hogy még ugye nem nagyon tudott tekbolozni, focizni, már focizott kicsi kora óta, de az egy más sporták, és most ugye megcserélődtek a szerepkörök, most már mi szégyellünk ellene játszani sokszor edzésem.
0: Van értelme? Van értelme játszani?
1: Úgyhogy igen, hát nehéz ellene. Úgyhogy visszatérve az idei szezonunkra, az rendkívülnek mondható, hiszen 17 nemzetközi tornánk volt eddig, és még csak szeptemberben vagyunk, és 17 tornán, ugye itt 3-4-5 kategóriák vannak tornánként, és itt sikerült eddig 51 aranyérmet szerezni a Gobék Tag Bull Team színeibe, emellett számos ezüst és bronzérem is, úgyhogy az idei évünk valóban egyedi ilyen szempontból, és még hol a vége.
0: Uh-huh. Innen folytatjuk a beszélgetésünket azonnal.
3: Rádió Gaga udvarhelyszín.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Stúdiónkban Györdeá Kapor és Illyés Szabolcs, a Go Big Tech Bull Team két játékosa, illetve Szabi, te edző játékos vagy, így szoktuk mondani. És itt az elmúlt év, az elmúlt időszak gyakorlatilag sikereiről beszéltünk, hát Apor tekintetében csak erről tudunk beszélni. Nem nagyon talált még legyőzőre, ugye? Apor, találtál?
1: Hát az elmúlt időszakban voltak legyőzőim, a csapattársam Marek is, és ezelőtti versenyen Homorodfürdőn pedig egy újabb lengyel fiatal kiválóság ellen veszítettem az elődöntőben.
0: A lengyelek akkor azt jelenti, hogy valamit megéreztek rajtad.
1: Kicsit mumusok nekem a lengyelek, de most próbálom összeszedni magam fizikailag, és egy felkészülési időszakban vagyunk jelenleg. Fő fókusz az az október végig két tájföldi verseny lesz, úgyhogy arra próbálom magamat 100%-os állapotban visszahozni. Úgyhogy minden téren most felkészülés van, úgy technikailag, mentálisan, mint fizikailag is.
0: De azért néha kellenek a kudarcok is, tehát azért, hogy mondjam, nem, mindig csak csúcson vagy, akkor ahhoz is hozzászoksz.
2: Igen, érted? Akkor unalmas lesz, igen, arra, igen, igen, igen, nézőknek is, úgyhogy nem baj, ez jókor történt, hiszen van időnk az évvégi világbajnokság előtt akkor újra hangolni a dolgokat. Most Apor esetében ez történik, neki volt a férfi egyénit, illetően egy hosszabb kiagyása, 5 hónapos volt egy saroksérülése, csak többnyire a kisebb intenzitású párosokba tudtuk indítani, úgyhogy ez most meglátszik és visszaüt, de szerintem időben vagyunk, hogy az évvégi világbajnokságba rendbe kerüljön, és most már hétvégén a Gyergyó medencében rendezendő két tornánkon is például férfi egyéniben fog indulni.
0: Na erről is beszéljünk akkor egy picit. Október 1-e és október 2-a Gyergyószárhegy, aztán 3-a, 4-e Gyergyószent Miklós, és úgy tudom, hogy Gyergyó környékén még nem volt ilyen volumenű tekbaltorna.
2: Igen, többször voltunk itt Udvarhelyszéken, meg Csíkszeredában is hazai rendezésű tornákkal, ez most már közel a 10. lesz talán, összeadom az elmúlt 3 évet, plusz a világbajnokság tavaly, amit szerveztünk, de először megyünk a Gyergyói medencébe. Ott vannak már asztalok egyébként, tehát vannak testvérklubjaink, például Gyergyócsomagfalván a Hiúzok nevű klub, de még hivatalos verseny nem volt, úgyhogy nagyon örvendünk, hogy nagyon nyitott volt a Gyergyószárhegy vezetősége, illetve Gyergyószent Miklós polgármestere is arra, hogy nemzetközi tornát szervezzünk ott, és szép mezőny össze is gyűlt, hiszen 6 országból ugye a romániai csapat játékosok mellett Magyarország, Dánia, Szerbia, Moldova és Lengyelország képviselteti magát, úgyhogy 6 ország, több világ és Európa bajnok, szerintem nagyon vagány ütközetek lesznek, és mindenkit várunk szeretettel.
0: És a Go Big Tech Bull Team játékosai közül kik vesznek részt?
2: A 3 világranglista vezetőnk, azok mind indulnak.
0: De egyénében, párosban, vegyes párosban?
2: Igen, elosztottuk, és több mint 10 fiatal, 14 vagy 15 fiatal golbés játékos, 14 és 18 év közöttiek indulnak, akik már...
0: 14 évesek is játszanak, igen, már?
2: Van,
0: tényleg?
2: Van több is, igen. 14 évesek is, már nagyon ügyesek, úgyhogy ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, hogy a nemzetközi mezőnyben megmutathatják magukat. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk. Ami kuriózum lesz egyébként a Gyergyószent Miklósi tornán, hogy először fog összekerülni és együtt játszani 8 világbajnoki cím, ugyanis most Györdeá Kapor férfi párosban a szerb 4-szeres világbajnok Nikola Mitrovval fog egy párost alkotni. Ezt azért csináltuk, és azért nem Marekkel van a csapattársával Apor, mert hogy jövő héten világbajnoki kvalifikáció lesz Lengyelországban, és most a lengyel párost összeraktuk, ezzel is segítve őket.
0: Oké, van még néhány kérdésem, és Sláger is jövünk vissza.

0: Gyergyó Szárhegy, illetve Gyergyó Szent Miklós ad otthont a következő néhány napban egy nemzetközi szintű tekbal világbajnokság, nehogy világbajnokság versenynek, vagy világbajnokságra is mentek egy picit később. Egyelőre fókuszáljunk ennél a két tornánál. Elsőjén, másodikán Gyergyó Szárhegyen a sportcsarnokban alakítjátok ki a pályát, aztán harmadikán, negyedikén a Vasilides Tibor sportcsarnokban Gyergyó Szent Miklóson. A Gobik Tekbol Team Facebook oldalán megtalálható egyelőre két időpont, a döntők időpontja látszik, de a versenyek egész nap zajlanak.
1: Igen, kétnapos nemzetközi tornákról beszélünk, és csütörtökön reggel 10 órától kezdünk Gyergyószárhegyen, ott lemegy a női kategória, a vegyes kategória, illetve a férfi egyéni a csoportmeccsekig, és másnap pénteken van a férfi páros, utána pedig kiesési szakasz, és akkor pénteken Gyergyószárhegyen 18 órától lesz a három kategória döntő, ami nagyon élvezetes meccseket ígér. Gyergyószent Miklóson pedig ugyanilyen szisztémben reggel 10 órakor kezdünk, szombaton és vasárnapot 16 órakor lesznek majd a döntők.
0: Nyilván ilyenkor ugye hazai pálya Gyergyószent Miklós, és akkor mondjuk azt, hogy hazai pályán az így jó játszani, ugye?
2: Persze, mindenképp jó hazai pályán játszani. Gyergyószéken már tekból bemutatókon voltunk, de ilyen nemzetközi versenyekkel még közelebb tudjuk vinni a tekbolt az emberekhez, hogy jobban megismerjék Gyergyószéken, úgyhogy ez egy külön öröm. Én kifejezetten várom, hiszen a felkészülésem közepette egyéni kategóriában kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt tudok elérni az első versenyen, míg a másodikon kíváncsi vagyok, hogy Nikola Mitrovval milyen páros tudunk majd együtt alkotni.
0: De vele voltatok még párban? Így?
2: Nem, úgyhogy ez lesz a legelső, hogy összeállunk mi ketten.
0: Izgalmasan hangzik egyébként. Szabi, te mit vársz a csapattársaitól, a játékosoktól?
1: Én csupa győzelmet.
0: Nyilván.
1: Itt Apora, ahogy mondta, ő most azért a felkészülés közepette van, úgyhogy úgy is állunk hozzá, hogyha esetleg nem is sikerül például egyéni betorna győzelmet nyerni, az egy jó úton haladunk úgy is afelé, hogy majd a főversenyeken, Tajföldön, meg a VB-n újra odaérjen, ahova el szokott érni, már elért négyszer ugye négy világbajnoki címmel. Marek most mondhatjuk, hogy top formában van, ugye ő évelején jött vissza a sérüléséből, utána Apor volt sérült, Kinga meg folyamatosan tudja tartani azt a stabil formát, ami őt jellemzi, úgyhogy különböző stádiumban vannak a világranglista vezetőink, ennek megfelelően is kezeljük őket, és így építjük fel az edzéseiket is.
0: Tájföld, aztán a VB, és idén még mentek valahová?
1: Igen, idén még több torna is van, Hamburgban például lesz egy hivatalos tornánk, aztán Temesváron szervezünk, először lépünk ki tornaszervezőként Székelyföldön, úgymond októberben, Budapesten is még nincs hivatalosan feltéve, de ott is lesz egy nagy torna, úgyhogy még javában zajlik a szezon.
0: Apor, én téged követlek a közösség oldalon, meg ne fázzál abba a hideg vízbe, megkérlek szépen. Viccelek nyilván, csak poén, regenerációs a folyamatok
2: így
0: része.
2: Van, ami nagyon fontos egy ilyen erőnléti edzések után.
0: Néha rád is írok, hogy aztán nehogy megfázz, és ne tudj versenyezni.
2: Igen, de mindig megnyugtatlak.
0: Igen.
2: Sőt, ajánlom, hogy kipróbált is.
0: Jó, oké, okay, meleget jobban szeretem, de nem a melegeket.
2: Meleg után megyünk a hidegbe, szóna után, úgyhogy váltakozik.
0: Oké, jó lesz ez. Na, szóval az a lényeg, hogy október 1-2 a Gyergyószárhegy, a sportcsarnok, aztán október 3-a és 4-e a Gyergyószárhegy.

0: játékos és sportcsarnok. Ha valaki tegbolt akar nézni, világszintű tegbolt, akkor ott a helyes lehet drukkolni a Pornak, a Gobék tegboltímnek, meg hát úgy az egész versenynek.
1: Igen, sok válogatott játékos lesz, tehát 6 országból mind válogatottak jönnek, úgyhogy a színvonal garantált.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, Györdel, Kapori és Szabolcs, sikereket kívánunk nektek a folytatásban is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Paul Russell, ez a Lil Boateng, itt a Rádió Gagán. Folytatom tovább egy olyan zenével, amely most már jó néhány éve itt van közöttünk, és el nem hiszem, hogy 9 éves ez a dal, hogy repül az idő. Mindenféle nézettségi rekordot megdöntött annak idején a videó megosztókon, és még mindig jó, még mindig lehet élvezni, és még mindig lehet rá mozogni. Jön a Despacito.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésé? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Rádió Gaga. Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
2: Mikrokreditlám.ro.
6: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
7: A Roland Suite férfi öltöny szaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
6: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágerek és új zenék.
14: Rádió.

Rihanna, Don't Stop the Music. De a zenét egy picit megállítjuk, annál is inkább, mert Rihanna most már kiénekelte magát. Éppen ma jelenik meg Ákos új albuma, Karácsony, az ünnepdalai címmel. A dalszerző énekes arról beszélt az album dalai kapcsán, és a decemberi Haréna koncertjével egyetemben megemlítette, hogy mit jelent számára az idei nyáron való küzdés a súlyos betegségével. Az Ákos rajongók erről azért sokat hallottak, sokat olvastak. 15 vadonatúj felvétel viszont új kompozíció, saját szerzemény csak kettő van a lemezen, a többi feldolgozás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dalokról van szó. Ákos azt is mondta, megkockáztatja, nagyon más, nagyon különböző album ez a korábbiaktól. Ákos rajongói tehát nagyon-nagyon várják szerintem ezt az új anyagot. Vele folytatjuk nem sokára, jön az ugyanúgy, a művész előtt pedig még Katy Perry.

0: A Lokko, Lokko, itt óra végén. Nagyon-nagyon jó ez a dal, erre igazán lehet mozgolódni, burizgatni. 13 óra van nem sokára, egyetlen egy teendőm akad még, hogy elmondjam a folytatást, ami nem más, mint a hírek világa, úgyhogy ezzel lépünk tovább.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro.
5: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
9: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
10: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Design-tól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
10: De szuper ötlet!
11: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
10: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
13: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
14: 0786 498 098
13: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
17: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Veszett szarvasmarhákat azonosítottak Hargita megyében. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségeket illetően. Száraz, derűs napok várhatók a hét további részében is. A mikrofonnál Hadnagy Iva, jó napot kívánok, részletes híreinket hallják. mint 232 millió eurós uniós programot indított a tanügyminisztérium az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak támogatására, amelynek célja az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus megelőzése. A támogatás mintegy 50 ezer tanulót érinthet országszerte. A három éves program az oktatás és foglalkoztatás a 2021-2027-es programból kap finanszírozást. A program egyik legfontosabb eleme az iskola utáni foglalkozások támogatása. Ennek keretében a személyre szabott órákat és felzárkóztató tevékenységeket szervezhetnek azoknak a gyermekeknek, akik lemaradtak a tananyaggal. Két különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott tegnap a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos. A két állatot két különböző legelő testen találták, igaz, mindkettő Csíkszent Tamás határában található, tájékoztatta a Székelyhont István Róbert, a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. Mindkét szarvasmarha tüneteket mutatott, sőt az egyik el is pusztult, mire megérkezett a fertőzést igazoló labor eredmény. István Róbert arra kéri a gazdákat, segítsék a szakhatóság munkatársainak munkáját, hogy minden beoltandó állat megkapja a veszettség elleni oltást. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a legszigorúbban járnak el azok esetében, akik szándékosan megpróbálják ezt elkerülni. Ugyanakkor körültekintésre inti a lakosságot is, ha furán viselkedik rókát vagy bármilyen más vadállatot látnak lakott településen, azonnal jelezzék azt az állatorvosnál. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás tekintetében. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakosra 787 haláleset jutott, miközben az uniós átlag 313 volt. Ezek a betegségek a romániai halálesetek csaknem 54%-áért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanakkor a 30 és a 79 év közötti romániai felnőttek fele magas vérnyomással küzd. Az Európai Bizottság ezért gyakoribb szűrővizsgálatokat javasol, elsősorban a vérnyomás, a koleszterin, a vércukorszint, valamint az elhízás ellenőrzésére. Uniós szinten 2035-ig 25%-kal csökkentenék a szív- és érrendszeri betegségek okozta korai halálozást. Feladta magát tegnap este Svájcban az a 30 éves román férfi, akit az Olt folyóban egy bőröndben megtalált 28 éves nő meggyilkolásával gyanúsítanak, közölte ma a Vulcea megyei ügyészség. A nemzetközi körözés alatt álló férfi jelenleg a svájci hatóságok őrizetében van. Romániának való átadásáról a törvényes eljárás keretében döntenek. Az áldozat holttestét szeptember 22-én találták meg egy az Olt folyón sodródó bőröndben. A boncolás szerint a Dolzs megyei nő egy nappal korábban súlyos bántalmazás következtében halt meg. Kellemes őszi időnk lesz a folytatásban is, de a szakemberek szerint a hét további részében sem változik az időjárás. Száraz, derűs napok elé nézünk, 18-20 fok körül tetőző nappali csúcsértékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba. A mikrofonnál elmúlt egy óra, már is indítjuk az újabb 60 percet. A Los Angeles-i székhelyű globális poplány csapat, amelyet dél-amerikai és például amerikai, na meg svájci gyökerekkel rendelkező tagok alkotnak. Ők nem más, mint ketszájék. Jön az Animal.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
16: interjúk,
1: játékok
16: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

csábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

Follow the flow, és a valahányszor. Vegyetek a kezetekbe egy golyóstollat, és jegyezzétek le a mondandómat. Miért? Persze, hogy van erre is magyarázat, mert 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. A feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festésen át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe, ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, amíg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóstollból. 1938-at írtunk, két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll találmányaira. A gyártásához folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára itt is kapott szabadalmat. Szóval a golyóstoll is magyar találmány. Erről azért sok szó esik, de ha pont évfordulós pillanat van, akkor érdemes kiemelni. Lépünk tovább most Gabriella Szilmivel. Ez a Sweet About Me.

Camila Cabello és a Liar gyors közlekedési információ. Bár a problémát nem oldották meg, de talán egy picit könnyebb lesz átjutni a Prahova völgyen, ugyanis hátadták a forgalomnak az új Komárnik körgyűrűt. Közel 3 évvel a munkálatok megkezdése után erről számolnak be a Prahova megyei tanácsnál, és ez közel 6 kilométer hosszú kerülő útat jelent összességében. Igen, és azt mondják, hogy tettek legalább konkrét lépést, amelynek hatását az emberek már érezni fogják akár a következő napokban is. Az ott élők és az áthaladó forgalomban résztvevők egyaránt. Jó sok pénzbe is került, és most itt a számokban nem is nagyon szeretnék belemenni. A lényeg, hogy ilyen elkerülő utakra azért rengeteg város mellett még szükség van azért, hogy a forgalom fluiditása, a forgalom valahogy egy kicsit normálisabb keretek között tudjon lebonyolódni a nehéz részeken. De ez azért már valami, ez a 6 kilométer hosszúságú elkerülő út. Hajrá mindenkinek, aki részt vesz a közlekedésben. Accent, velük folytatjuk, jön a Don't Leave Kylie.

0: Bibrexa és Fateless feldolgozása. Ez volt a New Religion dósahús üzem. Nagyon-nagyon jól ismerjük, kiváló termékeket állítanak elő. Tőlük egy termékcsomag érkezik igazi finomságokkal. Valaki ezt viszi haza nem sokára.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Adunk.
4: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
8: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
12: ismét lágerek és új

0: Mi Amerika!
1: A Bonbon és a Valami Amerika. Most játszunk. A történetünk most kezdődik Zoltánnal. Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Szia Zoltán, hogy telik a napod?
2: Igen. Jól, köszönöm, hogy buszozok,
1: Aha, merre jársz?
2: Hát most jelenleg Szezembe, és megyek Krajovára.
1: Ó. Oh. Vannak emberek a buszon?
2: Hát, nagyon gyenge.
1: Gyenge, na jó. Akkor egy picit én is buszozom veled, ha megengeded. Van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és mondok egy állítást. Ha tudod, hogy igaz vagy nem igaz, szóval igaz vagy hamis, akkor tudok adni egy jó kis nyereményt. Na figyelj, akkor fussunk neki. A világ legmagasabban fekvő aszfaltozott nemzetközi hágói közül több is a Himalájában található. Igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Ezt tudtad, vagy így megérzés?
2: Nem tudtam, mivel hogy van ez egyik legnagyobb csúcs. 8000 valami méteren, úgyhogy gondoltam, hogy egyébként igaz legyen.
1: Így van, jól logikáztad ki. A nyereményünket a Dósa húsüzem adja. Őket valószínűleg ismered, azért sokan ismerik, 1992 óta vannak a piacon, jó minőségű termékeket készítenek, hús dolgoznak fel. Egy általuk összeállított termékcsomag a tiéd. Persze,
2: szeretjük a Dósát, főleg a lányom, nagyon szeretjük.
1: Na, nagyon örülök akkor.
2: Így ez nagyon kapura jött.
1: Ez a nyeremény, ez abszolút jó helyre kerül. Oké, Zoli,
2: igen.
1: További jó utat kívánok neked, és vigyázz magadra az utakon.
2: Köszönöm nagyon szépen, további két napot nektek.
1: Köszi, hello, szia.
2: Hello, szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Dermot Kennedy és a Kiss Me. Én a csók helyett egy virtuális öleléssel is beérem. Na, fordítsuk komolyra a szót, érkeznek a hírek. 2-kor, majd térek vissza.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
6: 0786 498 098.
5: Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Lőgyakorlatra figyelmeztetik a székely udvarhelyieket, Románia napokon belül megkaphatja az új osztályozását. Túlnyomó rész napsütéses idő várható a folytatásban is. Köszöntöm a hallgatókat, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. Megkapta a parlamenti szakbizottságok kedvező véleményezését Mircea Ábru Deán belügyminiszter jelölt. A meghallgatást követően a szavazáson 22-en támogatták, 7-en ellene szavaztak, 8-an pedig tartózkodtak. Mircea Ábru Deán a meghallgatáson a belügyi tárca prioritásai között említette a családon belüli erőszak és a nőgyilkosságok elleni fellépést, valamint a kábítószer kereskedelem visszaszorítását. A meghallgatáson az AUR egyetlen parlamenti képviselője sem vett részt. Lőgyakorlatra figyelmezteti a székelyudvarhelyi lakosokat a kerekerdői hegyi vadászalakulat. A gyakorlatra holnap, szeptember 30-án 9 és 20 óra között kerül sor. Arra kérik a városlakókat, hogy az említett idősávban kerüljék a környéket a biztonság érdekében. Románia napokon belül megkapja az új osztályozást a világ egyik vezető nemzetközi hitelminősítő intézetétől. A tét hatalmas, hiszen ha a hitelminősítő rontja a besorolást, Románia átkerül a spekulatív, vagyis a bóvli kategóriába. Ez drasztikusan megdrágítaná az államadóság finanszírozását, és azonnal megemelni a lakossági hitelek kamatait is. A legutóbbi információk szerint a hitelminősítő szakértői Bukarestben jelezték, a gazdasági mutatók önmagukban még nem indokolják a leminősítést, de a stabilitás mindössze 1-2 százalékponton múlik. Ha Románia megtarthatja jelenlegi pozícióját, a nemzetközi hitelminősítési intézetek ennek ellenére fenntartják a negatív kilátást, így Románia továbbra is a szakadék szélén táncol. Megváltoztathatnák a távoltartási határozatok megszerzésének szabályait. A parlamenti képviselők úgy módosítanák a jogszabályt, hogy az erőszakos elkövetőket az áldozat kifejezett beleegyezése nélkül is elektromos megfigyelés alá lehessen vonni. Az áldozatok túlnyomó többsége nő, egy ilyen intézkedés élet és halál között dönthet a családon belüli erőszak esetén. A tervezet a szenátusban van. Az év eleje óta 28 nőt gyilkoltak meg Romániában, és több mint 100 000 családon belüli erőszakot vizsgáltak.
14: Felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi ASEA a válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsi-Szentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9., míg az ASEA a másodosztály 13. helyén áll. Gianni Infantino FIFA elnök felülvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Labdarúgó Szövetségeknek szánt többletforrások ügyében. Az UEFA és a CONCACAF elnöke azt javasolta, hogy mind a 211 tagszövetség legalább 10 millió dollárt kapjon, ami összesen mintegy 2 milliárd dolláros kifizetést jelentene. Infantino közölte, hogy a pénzügyi ellenőrzések és hivatalos jóváhagyások lezárásáig egyetlen összeget sem tekintenek biztosnak. A javaslatokat október 15-én értékelheti a FIFA tanácsa.
13: Változékony égboltra számíthatunk a délután hátralévő részében is, de a szakemberek szerint holnap is a maihoz hasonló időjárás várható. Sok napsütéssel és enyhe légmozgással, 20 fokot megközelítő hőmérsékleti értékekkel.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba. A mikrofonnál Szent Mihály Arkangyal ünnepe van, erről is szó lesz ebben a 60 percben, de természetesen játszunk, és a zene kapja most is a főszerepet. Kezdünk Taylor Swift énekel.
16: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
17: interjúk,
16: játékok
17: és sok-sok nyeremény.
16: Ez a Színes Órák. Lager.

Székelyudvarhely FM 87.9. No, I turn.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van.

Ismét foci nézős este előtt állunk, és nézzük a felhozatalt. Folytatódik a Nemzetek Ligája. Sevillában Spanyolország Horvátországot fogadja, Prágában pedig Csehország Angliát. A Sepsiszik közben hazai környezetben játszik bajnokit, a kínálatban szerepel még más sportág is. Spanyolország Horvátország a nap rangadója minden esetre 21 óra 45 perctől startol, de ahogy mondtam, pályán még az angolok és a csehek és sokan mások. Ha kíváncsiak vagytok a mai nap történéseire, akkor a Székely Sporton minden hasznos, fontos, pontos sportinfó megtalálható. Nálunk zene, mindjárt Kygo folytatja, az lesz a Save My Love, most Caro Emeraldi a tér, ez a Back It Up.

Ha ma is tanultam valamit, rovat egyik érdekes pillanat, a Szent Mihály napja, tehát szeptember 29-e. A magyar néphagyományban a gazdasági év fordulójáról van szó. Szakrális kultusza van ennek a napnak. Szent Mihály az utolsó ítélet angyala, a lelkek mérlegelője és kísérője. Aztán gazdasági fordulópont, ekkor hajtották be egykoron a legelőről a Szent György napkor kihajtott állatokat. Ez volt a pásztorok elszámoltatásának, újra szerződtetésének és a cselédfogadásnak a napja is. Emiatt a költözések időszaka is erre a napra esett. A pásztorok farkas ünnepet tartottak a csorda védelmébe, és a dologtiltó nap is volt egyes vidékeken. De még az időjárás és termés jóslás is szóba kerülhetett egykoron. Ha a fecskék még nem mentek el, hosszú őszre számítottak az emberek, a keleti szél viszont kemény telet ígért, úgy tartották, a fű ezután már nem nő tovább, a nap körüli 4 hét pedig a legalkalmasabb az őszi vetésre. A kompakt diszkó, léptünk tovább, jön a Te meg én.

0: So Easy, ez volt Olivia Dean dala. Itt a Rádió Gagán. Autógumi cseréről van szó, nem sokára ez aktuális kérdés lesz, és ha még most szeretnétek élni a lehetőséggel, akkor gyorsan iratkozzatok fel valamelyik gumis műhelybe, de ez sem kötelező, elég, ha nyertek tőlünk, illetve a Marsótól egy autógumi csere lehetőséget, egy ilyen jó kis nyeremény így a téli szezonhoz közeledve. Mindjárt igaz vagy hamis, azaz hamaros a játék.
1: Reklám. A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
4: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
3: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
2: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth-Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
6: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
5: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Pások utca 14.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, ismét játszunk, ezúttal egy újabb hallgató lesz velünk, remélem, Izabella, és ha sikerül felvenni a kontaktot vele, akkor eldöntjük együtt, vagy rábízom, hogy igaz vagy, ami. Szia, György Dávid, Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Szia, szia.
0: Szia, Izabella, na, hogy vagy, mi a helyzet nálad?
1: Jaj, köszönöm szépen, jól vagyok, minden rendben.
0: Dolgozol, vagy hogy telik a nap?
1: Dolgozok természetesen.
0: Meddig tart a munka?
1: Hát ez most attól függ. Ma pont 6 óráig.
0: Ó, 18 óráig, akkor van azért még egy kicsi belőle. Na figyelj, ezt a munkanapot meg tudjuk toldani egy nyereménnyel, mert ez az igaz vagy hamis játék. Van egy állítás nálam, ezt elmondom neked, és válaszolnod kell arra, hogy igaz vagy hamis az, amit hallasz, jó?
1: Rendben.
0: Na gyere, autós jellegű kérdés. Ha az autóban bekapcsolod a klímát, a légkondit, az kismértékben ugyan, de növelheti az üzemanyag fogyasztást. Ez szerinted igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, igaz.
1: Ezt tapasztaltam én is.
0: Ezt te is tudod, akkor van autód, sofőr is vagy, azt jelenti.
1: Igen. Hát az egy nagy segítség a mindennapokban.
0: Így van, eljutni A-ból B-be. Na, az a kérdésem, hogy a nyári gumit cseréltetted-e még le? Vagy már le, bocsánat.
1: Még nem
0: cseréltetted le. Jó, akkor egy kicsit megsegítjük ezt a folyamatot, mert most nyertél egy autógumi csere lehetőséget a Marsó jó voltából.
1: Jó, hát ez nagyszerű. Rendben, köszönöm. Köszönöm.
0: Izabella, nagyon szívesen, és mondtam, hogy a munkanapot egy nyereménnyel megtoldjuk, és ha ígérek valamit, akkor azt be is tartom.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen a játékot, és köszönöm a nyereményt is. Örvendek
0: meg. Ildikó, nagyon szívesen, illetve Izabella, bocsánat, nagyon szívesen elkereszteltelek itt hirtelennyiben, és kitartást kívánok.
1: Hát akkor várom majd a még egy játékot, amiben nyerhetnek valamit.
0: Jó, oké, megoldjuk, megbeszéljük, jó? Szóval kitartást a munkádhoz, vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen, köszönöm nektek is.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Sziasztok, további jó délutánt kívánok nektek, elköszönök, de indítják pontosabban a fiúk a vagány-vágányt, és ma még játszunk igaz vagy hamis, ez a játék neve, és már szerintem nagyon jól ismeritek. György Dávid, Csaba vagyok, holnap találkozhatunk.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
8: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
10: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Táborokat és benzinkutakat ellenőriztek és büntettek a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság munkatársai. Csütörtökön felavatják és átadják a forgalomnak a Komárniki körgyűrűt. Túlnyomó részt napos, enyhe lesz az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! Muzeus szociáldemokrata párti polgármestere Konstantin Tomás szerint pártjának meg kellene szavaznia a Siegfried Muresan vezette kormányt, hogy vessenek véget a hónapok óta tartó politikai válságnak. Tomás Ager Press hírügynökségnek kijelentette, meglátása szerint a kijelölt kormányfő alkalmas lenne az ország vezetésére a jelenlegi nehéz politikai, gazdasági és geopolitikai helyzetben. Az előjáró ugyanakkor a PESZ-et tette felelőssé a hónapok óta tartó politikai válság kirobbantásáért, és nagyobb felelősségvállalást sürgetett a párttól. A Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság a nyári idényben folytatott ellenőrzések nyomán közel 50 ezer lejnyi bírságot szabott ki. A hatóság a benzinkutakat, valamint a bölcsődéket, óvodákat és táborokat, turisztikai és vendéglátóipari egységeket vett górcső alá, derült ki a prefektusi kollégium hétfői ülésén. A június 15-e és augusztus 14-e között vizsgált 25 benzinkútnál az ellenőrök 2700 lej összérték bírságot és 17 figyelmeztetést adtak ki. A gyermektáborok, óvodák, bölcsődék, panziók és vendéglátó egységek körében végzett 35 ellenőrzés során 6 pénzbírságot róttak ki, 44.400 lej értékben és 7 figyelmeztetést bocsátottak ki. Csütörtökön felavatják és átadják a forgalomnak a komárniki körgyűrűt. Közel 3 évvel a munkálatok megkezdése után jelentette be a Prahova megyei tanács. A közel 6 kilométer hosszú Komárnik városát elkerülő új terelő út célja, hogy átvegye az egyes országút forgalmának egy részét és ezzel csökkentse a településen átmenő forgalmat. Az út Komárnik városát nyugati oldalról kerüli meg, és 2 körforgalommal ellátott csomóponton keresztül csatlakozik az egyes ország. Állam-megyei tanács közleményében. A lehűlő időjárással együtt megnőtt a lakástüzek kockázata, erre figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség, miután a napokban kigyulladt egy maroshévízi családi ház teteje. A tűzben mintegy 100 négyzetméternyi tetőszerkezet sérült meg. Az elmúlt 24 órában a Hargita megyei katonai tűzoltók összesen 12 vészhelyzethez vonultak ki. A SMURD egységek 10 esetben nyújtottak elsősegélyt, összesen 10 személynek, emellett egy közúti balesetnél is beavatkoztak Székely udvar helyen. Súlyos állapotban került kórházba egy idős kolozsvári férfi és 23 éves unokája, miután a férfi lánya, egyben a fiatal nő édesanyja a gyanú szerint késsel támadt rájuk, közölte kedden a Kolozs megyei rendőrség. Családi viszály állhat a történtek hátterében. Kórházi források szerint a férfi és unokája testén vágott sebeket találtak, de csonttörést, valamint nyak- és fejsérülést is szenvedtek. A hatóságok folytatják a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázására és az érintett személyek azonosítása érdekében. Kellemes marad az idő a délután is, túlnyomó részt napos égbolttal, de holnapra is száraz enyhe időt valószínűsítenek adáskörzetünkben a szakemberek 20 fokot megközelítő értékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
15: Összeked van, szevasztok, kedves hallgatóink, itt vagyunk az egészen, mind a hárman. Ez itt a Vagányvágány, ne féljetek semmitől, az agyunk legalább annyi, mint az én nyelven volt az előbb.
16: Hát körülbelül. Itt van visszaborzsolt kis Bence és Horváth Gábor. Tegnap addig néztem ezeket a dokumentumfilmeket, ahol valakit hát elásnak, ide dugnak, oda dugnak.
15: Te mit csinálsz? Miért kell ez neked? Kik dugnak?
17: Jó van, szerintem maradjunk abban, hogy a pöszekedet tartjuk. Indulunk Robin Thicke-kel, CIA-jal, Szerelel, jön a Blurred Lines.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
1: A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat. Vágyerek és úr.

0: Na jól van. Nézegetem, hogy nyilván várható volt, hogy lehozzák a tegnapi feketébe öltözött diákokat, akik az egyenruha ellen tiltakoznak. Az a helyzet, hogy mit annyi mindent elmondtunk erről, és diszkréten elfelejtettünk egy dolgot, megkérdezni azokat, akiknek valami halvány köze van hozzá, konkrétan a diákokat, elő-elő fordul nálunk az ilyesmi, ezt meg kell tanulni, hogy néha őket is meg kell kérdezni. Nem lett volna utolsó, hogyha az az okos beszedés, aki ezt kitalálta, megkérdez vagy öt gyereket.
1: De ugye manapság nagyon sok ilyen van, hogy csak irány dobnak valamit, csak akkor ugye nem kérdezték meg.
0: Mert előtte. Az álmosabb beszedek okay, körülbelül itt mozog.
2: Á, jó, de tegyünk különbséget. Itt gyerekekről, diákokról van szó, tehát 18 év alattiakról. Meg kell ilyenkor kérdezni őket, vagy eldöntheti a felnőtt társadalom az, hogy esetleg egyenruhát viseljenek az iskolákban, vagy nem. Mert most én az ördög ügyvédje leszek, mert már beszélgettünk erről az egyenruha kérdésről már többször a Vagányvágányban, és mindig az volt, hogy hát a szülők írtak inkább a hallgatóink közül, hogy ők szeretnék-e, hogy a gyerekeik egyenruhába járjanak, vagy esetleg ne járjanak egyenruhába. Most akkor ott tartunk, hogy a diákok, a gyerekek, a fiatalok tüntetnek. Van-e szavazati joguk? Nincs. Neveljük-e a társadalmat, vagy nem neveljük?
1: Mi az ez a szavazati jog? Mik ez a szavazati joghoz? Az
0: nem az
1: ahhoz?
0: A szavazati jog.
2: Akkor tüntessenek, hogyha már 18... Igen. Tehát, hogyha elmúltak 18 évesek, akkor tüntessen.
1: Én ezzel nem értek egyet. Mivel hát őket érinti ez a dolog elsősorban, ezért nyilván nem azt mondom, hogy kizárólagos döntésjog, de én legalább a döntésnek 50%-át arra tettem volna, hogy mit gondolnak, ami nem olyan nehéz egy ilyet. Iskoláknak körbeküldesz a kérdőívet, igen vagy nem. Kész.
2: Na igen, ebben igazad van, ezt támogatom. Tehát, hogyha körbeküldünk egy kérdőívet is, az iskolák nagyja kitölti, és visszaküldi a tanügyminisztériumnak, akkor eldöntetik így a kérdést. De nem az, én egy kicsit úgy érzem, hogy a politikum felhasználja most a fiatalokat, a diákokat, és azok mellé állnak, akik hát inkább vagy elfogadják az egyenruha viselését, vagy nem fogadják el az egyenruha viselését.
1: Na, én ebben nem látok ennyit őszintén. Azt viszont látom és érzékelem. Én otthon nem mondtam a lányoknak semmit erről a dologról. Mi ketten megbeszéltük felnőttek nyilván, hogy erről mi a véleményünk, elmondtuk, hogy marhaság. De tegnap reggel nézem a nagylányom, 6. osztályos, feketébe van öltözve, mondom, gyászolsz fiam, mi bajod van?
2: Miről nem tudok?
1: Azt mondta, nem szeretne. Kislány. Nem, csak szeretne tiltakozni. És ezt teljesen magától döntött ezt a dolgot el. Figyelj, én innentől tovább már nincs mit mondjak, az igazság. Mert hogy ez sok mat.
2: Oké, de azért tiltakozik, mert szembe szeretne menni mindenképpen.
1: Nem akar szembe menni semmivel, vagy... nem akar egyenruhát. Tehát az összes sejtje tiltakozik az egyenruha ellen.
2: Jó, figyelj, itt a környékünkön több diákot és fiatalt megkérdeztünk az elmúlt napokban, de tényleg csak így a baráti vagy az ismerősi körünkből. És arra kérdeztünk rá, hogy miért nem szeretnétek, hogy egyenruha legyen az iskolában, és nem tudtak válaszolni rá. Ha azért, mert ne legyen. Mert biztos, hogy szűkbe.
1: Ezt viszont nem várnám el egy gyerektől. Ők nem is feltétlen kell tudjanak erre válaszolni a kerek mondatban. Elég, ha egy gyerek azt mondja nem, és akkor mi van?
0: Gyerektől jön az információ. Nyilván nem akarnak egy ilyen ruhát, és hozzáteszi, hogy ezek abszolút el vannak tévedve, és a törvényhozók, mert nem az a bullying, amit annak hisznek, nem a ruhából indul meg ilyenek. Köszönjük szépen. Tehát ez az, amikor az a korosztály nyilatkozik, aki esetleg ezt az iskolában tapasztalja. Hogyha valaki azt gondolja, hogy attól, hogy a gyerekeknek egyforma nadrágjuk és ingük, vagy mit tudom, miük lesz, és akkor ettől megoldódnak a társadalmi különbségek, ez körülbelül olyan, mint amikor kicserélték a régi migekben a nem tudom mennyi pénzért a kezelőegységet, és akkor újra fogalmazom, azt mondták rá, hogy ez olyan, mintha a Trabantba beraksznál egy színes tévét, és azt mondanád, hogy Mercedes. Megint az van, hogy valami látszat dolgot akarunk kezelni, nem a problémának az okát. Kapalai jön, és a

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: azért engedjük meg azt Beyoncé-nak, hogy ebbe tényleg beleadott mindent. Tehát azt szerintem úgy ez énekelte.
1: Biztos. Ez ott van.
0: Szerintem kislábújból volt ez megtámasztva.
1: Ez nem a Texas Hold'em.
0: Hát, jó, úgy. Na igen.

0: jönnek a gyerekek van, fél analfabétán, elolvassa
1: mindenki tudja.
0: Utasítást az ABC-t, nem tudja megfőzni.
2: Tanároknak a fizetését csökkentettük. Ne,
1: figyeljetek rám. Egyenruha.
2: Oh.
0: De ne hülyéskedj.
2: Szerintem a tanügyminisztériumban mindenki beleremegett.
1: Bum. Milyen tanügyminisztériumban te?
2: Hát vagy minden, hát a Pasadena.
1: A teljes, mindenhol. Hát szerintem Bukarest remegett ettől a dologtól.
0: Figyelj, mondjatok, amit akartok. Nagyobb cirkusz van belőle, mint abból, hogy most akkor tényleg azért buktatták-e meg a miniszterelnököt, aki azóta is miniszterelnök.
3: Az amerikaiak azt mondták,
0: hogy... Mert nem vásárolt palagázat.
1: Így van, így van.
0: Azért az is ciki.
1: Na, szóval, hogyha ezt egy piáros találta ki, én megizok vele egy sört, úgyhogy
0: jelentkezzem. Ha ezt egy piáros találta ki, én attól az emberhez elmegyek dolgozni.
1: Amúgy tényleg.
0: Ott tanulni lehet.
1: Ott tanulni lehet, az biztos. Tehát, na, amúgy nem nézek ennyit ki őszintén honatjáinkból, hogy ők ennyire
0: számítóak lennének. Szerintem valamilyen Z-kategóriás.
2: Ezt is az amerikaiak csináltak
1: szerintem. Trump leszólt. Te hogy néztek ki te? Hogy néztek ki?
0: Hogy néznek ki? Hát azt hittem, hogy 18 éves.
1: Így van.
2: Jó, új Trumpról jut eszembe, láttátok, most felkerült egy rövid dokumentumfilm.
0: Melyik az, amikor
2: a törökországi NATO csúcsról, nem, amikor ja. Hogyan ment haza, hogyan szállították haza az Egyesült Államokat.
0: Na, hogyan szállították haza? Hogy
1: meséld el.
2: Hát úgy, hogy kapott a Katartól egy Air Force One-t, egy vadi újat, 400 millió dollár értékű, és akkor úgy volt, hogy azzal fog visszautazni az Egyesült Államokba. Na de biztonsági okokból kapott egy fülest a titkosszolgálatoktól, hogy lehet, hogy merénylet készül ellene. Na és akkor a két Air Force One, a régebbi és az új, egymás mellett állt a repülőtéren Törökországban.
0: Akkor állóban a Fortok állával ült fel?
1: Nem, felment, a kettőbe felment valaki.
2: Igen, így van.
0: És ő ment egy harmadikkal.
2: Pontosan egy kisebb szállító repülőgéppel hagyta el Törökországot.
0: Marha vagomba bírták.
2: Úgy néz ki, hogy egy körülbelül igen, egy ilyen étel, mi az, pótló buszba, vagy ilyen kamionba ültették be, és akkor valahogy átvitték a másik repülőgéphez, ami nem volt látható.
1: Megéri amerikai elnöknek lenni, mit mondjak. Most abszolút.
0: Hát kapsz egy vadonatúj Air Force One-t,
1: és nem tudsz beleülni, mert lelőnek. Bele se
0: tudsz pucolni az ülésbe, jó nyugodtan. Pedig te lettél volna az első, gondold meg, ebbe azért ma Obamának ott van a nyoma.
2: Jó. Na de látod, ő is egyenruhában volt akkor is.
1: Igen, az a helyzet, hogy már nagyjából mindent elmondunk erről az egyenruha kérdésről pénteken, vagy nem? Mikor volt?
2: Hát többször beszéltünk erről.
0: De, mi az esélye egyébként, hogy ezek
2: után, ezt
0: hogy
2: az
0: iskolákban tüntettek, valahogy észreveszik a döntéshozók, hogy nem kéne ezt a kérdést így én arra tippelek, hogy nem is az lesz, hogy... hoznak egy negatív döntést, azt mondják, hogy nem kell, gyertek, hanem egyszerűen a kérdést el fogják engedni.
1: Gyertek, fogadjunk valami nagyon nagy hülyeségbe. Én szerintem elfogadják.
0: Ha elfogadják, akkor iskolai egyenruhába fogunk jönni. Valonnan kerítünk valami iskolai egyenruhába.
1: Nehéz, ez bonyolultna.
0: Mi vannak akkor ötödikesek, mint én?
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Mihály Soltét hallgatuk itt a Rádió Gagán. Feketébe öltözve tiltakoztak még hétfőn, azaz tegnap országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. Erről beszélgettünk, és Margitka írja a következőket SMS-ben. Kedveseim, mint alsós tanítónő mondom, kollégáim nevében is, hogy itt jól fogna az a köténykés uniform is, ami az én időmben volt. Funkcionalitása lenne most is olyan köpeny kötények, ami védené egy kicsit a ruházatot. Felsőben mi lenne jó? Szülőként is prezentálok, hát nem a mazlak trikó. Az inget meg naponta cserélni, vasalni kell, kinek gyűlik meg a baja. Zakó, szoknya, nadrág, és aki nem áll jól, mert duci, sovány, beteg, a lába. Én alig vártam, hogy felsős legyek, hogy felvegyem azt a csínos lájbis szoknyát, és jó volt a színe is. Na most válogathatunk a ciklámen, hupivila, mustárzöld színekből. Szóval kétszer nem. Ölelés nektek, Margitka.
1: Köszönjük szépen. Ez olyan helyre, hogy komolyan vesszük.
2: Egyébként itt Margit leír egy olyan dolgot, amit én is elmondtam már pénteken, amikor beszéltünk először erről az egyenruhás dologról, hogy mi van akkor, hogyha valakinek előnytelen. Tehát egyenruháról beszélünk, és közben meg kamaszokról, főleg lányokról, akiknek nagyon sok esetben nem állhat ez a dolog jól. És ugye azt mondják, hogy a különböző, hát akár testi bullyingot szeretnék ezzel megszüntetni, meg nyilván azt is, hogy a gyerekek ne úgy mutassák, hogy milyen gazdagok a szüleik, hogy közben meg Vuitton ruhákban járkálnak. Ezt mondtuk, hogy amúgy is megoldható cipővel, kabáttal, táskával, amivel csak mobillal akarod, kiegészítővel, de szerintem, hogyha valakit a teste miatt szivatnak, egy ilyen egyenruha akár még jobban kiemelheti a...
0: De ez nem úgy van, hogy rá szabják, tehát személyre szabják.
2: Persze, Gábor, mindenki elmegy szabóhoz, mit csinál, dehogy is.
0: Nem.
2: Ott emes, kapsz egy emes.
0: Akkor mondok mást. Magyarországon nálunk úgy történt, egyenruha volt, nem volt kötelező, de aki akarta, hordta, hogy kijött egy szabó, és minden osztályba elment, levette mindenkinek a méretét, és személyre szabottan varta.
1: Na, ezt azért megnézném, majd
2: megnézni.
0: Ez komolyan így volt.
2: Főleg Teleormánban nézném meg, szerintem szabó sincs.
1: Nem ott, hanem olyan helyeken, ahol
0: érted,
1: nincsen. Jó, a Robert üzenete. Sziasztok, legyen tiszta igazad van, Bence. Vannak akkor ötödikesek, mint erről jutott eszembe, hogy van egy komám olyan okos 20 éves és hatodikos. Oké, köszönjük. A Rokmalac üzenetét kellene valaki. Megfogja.
2: Sziasztok, titánok, szép dolog a tiltakozás, de Gábornak igaza van. Addig, ameddig egy üveg olajért és egy kiló lisztért, meg egy kiló cukorért ül a minisztériumban az, aki ezt el akarja dönteni, mert ennyibe kerül a szavazat, a diákoknak esélyük sem lesz változtatást előidézni. Ezt a szülőkkel megoldják nekik, a tanárokkal és az iskolával együtt. A szolidaritásnak ilyenkor van értelme, mikor közös a cél. De vajon közös a cél? Csak kérdem egy barátomnak. Te, Gábor nem ezt mondta, Gábor azt mondta, hogy a gyerekek ne szóljanak bele 18 éves koruk előtt. Én meg azt mondom, hogy ez így ebben az esetben nem feltétlenül állja meg a helyét. Mert
0: dehogy nem állja meg, és volt, ne arra, hogyha beleszólok, de te is otthon, ameddig a gyereked nem 18 éves, addig te, mint szülő, és a kedves párod dönt arról, hogy a gyerek hogyan viselkedjen, hogyan öltözön, stb.
2: Hogy hogyan öltözön, biztos nem.
0: Hát azért kíváncsi lennék, hogyha megjelenne.
2: Hát figyelj, az, hogy határokat szabunk az öltözködésében, igen, ez egy dolog, de hogy mit vesz magára, azt ő dönti el, már az öt éves is, nem csak a nagy.
1: Na hadd vigasztaljalak meg. Egyelőre ugye kormányalakításról van szó Bukarestben, érdekli is ezeket az egyenruha. Egyszer az kell legyen, de komolyan ilyenkor az oktatási bizottság is az van, meg a szakbizottság, hogy az oktatási minisztert meg kell hallgassák. Apropó, lesz-e miniszterelnökünk? Vagy hamarabb lesz az iskolának egyenruhája, mint miniszterelnöke Romániának? Lassan kezdem azt hinni.
2: Szerintem igen. Erre a kérdés a válasz. Jó. Ha engem kérdeztél, szerintem igen.
1: Még van egy utolsó játékunk. Szerintem azzal kellene valamit kezdenünk.
2: És egy pizza utalványunk.
1: Így van. Jön Diaz Mente, és a méreg utána játszunk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
1: Gyere!
0: Reklám.
2: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
4: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek, óriási választéka, szakszerű kivitele a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
5: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
8: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét slágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Megérkeztünk az utolsó játékunkhoz, ami az igaz vagy hamisat illeti. Van egy feladványunk, egy állításunk, ti pedig meg kell állapítsátok, hogy az az állítás igaz-e vagy hamis. Na nézzük, mit lehet nyerni ebben az órában.
1: Pizza Joe utalványt, ezzel búcsúzik az igaz vagy hamis játékunk, egy jó ízű nyereménnyel, igazából ez a legjobb ízű nyeremény ebben a játékban, mert hogy aki helyesen válaszol a kérdésünkre, az a Pizza Joe-tól kap egy 100 leértékű pizzafogyasztási utalványt, és aki válaszolhat a kérdésünkre, amennyiben felveszi a telefont, az Zala. Nem megye, nem vármegye, hanem Zala hallgatunk.
2: Ja.
3: Szervusz Zala a telefonnál. Bészabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Szia.
2: Szia Zala. Sziasztok. Hát itt a bédelünk.
3: Jó, jó, itt fáját.
2: Feleségem már.
3: Nagyon helyes. Amíg nem a feleségedet, addig nincs baj. Jó, figyelj csak.
2: Jó.
3: Van nekünk ez a zseniális játékunk, amiben felteszünk egy kérdést, neked pedig igen nemmel meg kéne válaszolnod. Jöhet-e a kérdés?
2: Jöhet, persze.
3: Igaz vagy hamis? Egy robogó vezetése közben nem kell bukósisakot hordani, ha lassabban mész 20 km per óránál.
2: Robogó. Hát szerintem
3: tehát, hogy kell viselni sisakot, vagy sem?
1: Elmondta, hogy kell, és akkor nem igaz. Úgyhogy igaza van. Ennyi az igaz. Megbeszéltük ezt a dolgot. Zala, az a szerencsés nyertes vagy, aki a legutolsó játékban nyertél, mert hogy te vagy az utolsó játékosunk. Ez egyet jelent azzal, hogy egy 100 leértékű pizza utalványt nyertél a Pizza Joe felajánlásával, amelyet mi a legnagyobb szívességgel az ebéd mellé odaadunk.
2: Köszönöm szépen.
4: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro.
5: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány vágány.
6: Ez is olyan.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Nagykezi csokorom, többet nem hazudozunk, nem is szoktunk, de az igazhamis játékunk nem lesz többet. Ez volt az utolsó, és Zalának adtuk oda az utolsó ajándékot egy pizza utalvány formájában.
1: Ami a témánkat illeti, írja nekünk Vihar, ha valaki tanulni szeretne, annak mindegy, hogy milyen öltözékbe megy, aki meg buta, mint a fejsze, az kiöltözik, mert politikusnak készül. Na tessék!
0: Ebben van valami.
2: Azért megkockáztatnám, hogy láttam egy okos politikust, de az ott más dologgal szoktak mindig. Nem politizálunk, híreket hallgatunk.
3: Reklám.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányok és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
10: 0786 498 098.
9: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Fások utca 14.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: A héten beindul a távhőszolgáltatás Székelyudvarhelyen. Drón darabjaira bukkantak ma egy Szántóföldön, Braila megyében. Túlnyomó részt napos lesz ma az égbolt. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. A Muresán kormány hétfőn meghallgatott 6 miniszterjelöltje közül csak 2 kapták meg a parlamenti szakbizottságok támogatását. Tegnap a mezőgazdasági miniszteri és miniszterelnök helyettesi tisztségre jelölt Táncos Barna, valamint az ismét pénzügyminiszternek javasolt Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést. A szakbizottságok elutasították az energiaügyi minisztérium élére javasolt Sebastian Burdozsa, a védelmi miniszternek és miniszterelnök helyettesnek javasolt Rádu Miruca, a közlekedési minisztérium élére jelölt Katalin Drula, valamint a gazdaságért, digitalizációért felelős Irine Udereu kinevezését. A meghallgatások ma is folytatódnak, a parlament plénuma pedig holnap szavaz a Muresán kormány beiktatásáról. A héten beindul a távhőszolgáltatás Székelyudvarhelyen, erről közleményben tájékoztatott az Urbana RT. A közlemény szerint a vállalat mától kezdi meg a próbafűtés elindítását, és ezt a hónap végéig fogják elvégezni. A cég felhívja a távhőrendszerre csatlakozott fogyasztók figyelmét arra is, hogy ellenőrizzék a fűtőtestek és a belső fűtési rendszerek állapotát. Meghibásodás észlelése esetén a problémát jelenzik a 0266-218-040-es telefonszámon hétköznap 7 és 15 óra között. Feltehetően egy drón darabjaira bukkantak ma egy szántóföldön a Braila megyei Gropeny település közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívó számon egy lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. A Belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat egységei biztosították a helyszínt és megvizsgálják a roncsdarabokat. A szaktárca azt is közölte, hogy a radarrendszerei az elmúlt éjszaka nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterében. Feketébe öltöztek tegnap országszerte a diákok, hogy tiltakozzanak a kötelező egyenruhaviselés bevezetése ellen. A tiltakozó akciót a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diák Tanács hirdette meg. A cél az volt, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy csak abban az esetben lehet jó az oktatási rendszer, ha a diákok jól érzik benne magukat, a döntések meghozatalakor pedig kikérik a diákok véleményét is.
3: 3 FK Csíkszereda játékos is bekerült a romániai U19-es női labdarúgó válogatott Máltára utazó keretében. Heimsára, Zsajke, Nombot, Anabel és Fülöp Boglárka. A válogatott október 6-án Kazasztán ellen kezdi az EB-selejtezőt, majd Máltával és Csehországgal mérkőzik meg. A B6-os csoport győztese, valamint a legjobb második helyezett feljut az A divízióba. Ott tavasszal már a 2027-es magyarországi U19-es Európa bajnokságra való kijutás lesz a tét. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban, a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
16: A szakemberek szerint a nap további részében is túlnyomó részt derült marad az égbolt, sok napsütés várható enyhe légmozgás kíséretében. 17-20 fok között tetőznek a nappali csúcsértékek.
14: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: 16-ot üd a pásztor óra kedden, ami most tényleg ilyen hétfőnek tűnik, de valamit azért csinálunk. Hát erőt veszünk magunkon, és meglökjük azt a szekeret, hadd menjen.
0: Igen, ismét elővettük péntek óta másodszor az egyenruha kérdését. Írtatok is néhány üzenetet, ezekkel nem sokára folytatjuk. Addig is, tartsatok velünk, Kis Bence, Horváth Gábor, B. Szabó Zsolt a mikrofonoknál.
1: 07 30 54 88 88, ide lehet írni. Hát, Gigi Becali úgy köszönt el, hogy hi, ciao, pa, de úgy látom, enemeri másképp. Ciao, adios.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: No, a tegnapi nyertesünktől kaphattunk egy üzenetet, mert azt írja, hogy hello srácok, nagyon köszönöm, megjött a Granit Bankos Watcher, már el is paltam, jobbkor nem is jöhetett volna, Isten áldjon benneteket. Örvendünk.
1: Ez a beszéd,
0: Köszönjük szépen Szabinak.
2: Szabi, én annyit tudok mondani, hogy nem irigyellek. Jól van. Ugyanakkor meg érkezett még két üzenet, ami az egyenruhákhoz köthető. Beszéltünk erről, a gyerekek feketébe mentek iskolába, és hogy én azt mondtam, hogy joguk van ahhoz, hogy eldöntsék. Gábor azt mondta, nincs joguk, hogy eldöntsék. Itt meg közben írt nekünk Mária, valamilyen fajta egyenruha ötlete üdvözlendő. Jelentheti az iskolához tartozást, közösséget, diákstátuszt, nem tartjuk rossznak, konszenzus kérdése az egész. Itt Bence mondott egy olyat pénteken, amikor beszéltünk a témáról, hogy egy dress code-dal jobban járnánk, ami igazából nem azt határozza meg, hogyan öltözzenek a diákok, hanem hogyan ne öltözzenek a diákok. Ez valójában nagyon sok iskolában van, a betartatása az továbbra is úgy néz ki, hogy akadozik és nehézkes. Attila is írt nekünk.
3: Hello, az egyenruhás kérdése egy javaslat, ha a honatyák ragaszkodnak az ötletükhöz, akkor év kezdéskor utaljanak minden tanulónak 1000 lejt ruházatra, és akkor követelhetik, hogy abban jelenjenek.
2: Attila, hogyha ez megtörténne, akkor mondom én neked, hogy a fél ország kimenne az utcára, hogy miért egyenruhára adnak mindenkinek 1000 lejt. Mert hogy véleményem szerint is, én is úgy gondolom, sok minden van, amire adhatnának 1000 lejt egy diáknak, sem mint az egyenruhára. Például tanszerekre, mert hogy nagyon rossz érzés, amikor az tanév elkezdődik, és kiderül, hogy mit tudom, bizonyos városokban pont azt a támogatást húzták meg, hogy ezt a különböző tanszertámogatást, és a szülőnek kell kifizetni. És higgyétek el, hogy van ember, akinek 150-200 lej az pénz.
0: Hát persze, hogy igen. De ez
2: sőt, hogyha még hozzáadod a karate órát, még a nem tudom, hogy gyermeket viszed balettozni, meg gitározni, meg lovagolni, kicsit számoljátok össze a dolgokat. Nem hiszem, hogy egyenruhára kéne adni mindenkinek 1000 lejt, meg lenne annak a helye máshol is.
3: Ha jól tudom, akkor ez a megyei önkormányzatoknak a hatáskörébe tartozik, ugye?
2: Nem.
3: Hogy mennyit nem? Helyileg döntik el?
2: Ezt a helyi önkormányzat dönti el, amennyire én tudom.
0: Aki ezt tartozik, az iskola.
2: Így van,
0: tehát az iskola különböző változat.
3: Akkor rosszul tudtam, elnézést.
2: Na, jó, érkezett meg Izsáktól egy üzenet, de én ezt nem szívesen olvasom, mert mélységesen nem értek vele egyet.
0: Miért nézel rám? Én se értek egyet. Gábor?
3: Jó, akkor olvasom én.
0: Gábornak átdobtuk a döglött macskát.
3: Szerintem Beyoncé-nak egyik legjobb albuma pedig a Cowboy Carter, azon belül is a Hold'em. Hát milyen vagány texasi vibe-ot ad?
2: De figyelj, hogy a texasi vibe-ra vagy kíváncsi, akkor őszintén mondom, gyere, megadom a telefonszámomat, hívjál föl, és hogyha van időd, én fél órán keresztül fejből sorolom neked azokat a zenéket, amelyek cowboy vibe-ot adnak, de ennek a lemeznek és Beyoncé-nek egyetlen sejtjének sincs semmihez köze, amit valaha country-nak hívtak.
0: Izsák, szerintem ne tedd, mert Zsoltot rég láttam, úgyhogy nyakán láttam az eret, ahogy magyarázott. Én most őszintén muszáj lesz Zsolt mellé álljak ebbe a kérdésbe, mert sztrókot kap, akkor még én maradok. Én kell kívjam a mentőt hozzá, érted? Szóval nem rontjuk el a műsort ezért, mert Zsolt lefordul.
2: Tehát iskolában vannak a halmazok, értitek? Van az egyenlősége, hogy beletartozik, nem tartozik.
0: Látod, Izsák, erről beszélek.
2: Ezt Beyoncé-vel magyarázzák, hogy nem, hogy semmi köze a countryhoz. Ezért megy tönkre a világunk. Ezért halnak ki az őserdők.
0: Vicces, van egy póló rajtad. És közben itt tüsszentek, de olvasd el ezt az üzit, mert ez neked most itt menne.
2: Sziasztok, milyen kemény lenne, mint a Harry Potterben lenne Gryffindor meg Mordekár, csak itt nálunk más-más nevek lennének. Azt nem írnám le, hogy milyen nevek lennének, mert egy-két nemzetet megsértenék. Szabolcs voltam, egy Seahawks szurkoló. Ez az...
0: Te!
2: Jaj, te!

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igazából most már zárnánk ezt a témát, mármint az iskolai egyenruhát. Pénteken tényleg bőségesen kibeszéltük Bencével, de hát most mivel megtörtént ez a fekete ruhás?
1: Most már 68-szor említetted a pénteket, de péntek előtt még beszélgettünk erről az egyenruhás kérdésről, még amikor beterjesztette a Peszedi az
0: ezt. Ő mennyit beszélgettél?
2: Sőt, én még azelőtt is beszélgettem egy magam.
0: Én még nagyon sokszor.
1: De pénteken aztán annyit beszélgettetek.
0: Na de Norbertnek az üzenetét engedjétek olvassam. Nem értek egyet, de nagyon szeretem, ahogyan a véleményét megfogalmazta. Őszintén. Okay. Nem értek egyet az egyenruhával, úgy értem, nem a Norbert véleményével. Nagyon szeretem, amit ír. Maroslódason jártam líceumba. Volt egyenruha, amit megvásároltunk felsőbb évesektől, végzősöktől. Nem haltunk bele. Manapság túlzárba viszünk sok mindent. Pont.
1: Hát én ezzel egyetértek, de te ezzel eddig nem írt

0: Nyilván a rendőrség közli, hogy a legtöbb balesetet a gyalogosok okozzák. És ez így valamelyest kamu. Azért kamu, mert valóban úgy néz ki, különböző kategóriára osztják a statisztikákat, de az első az, hogy a gyalogosok fegyelmezetlensége, az a szabálytalansága miatt a Romániában az összes halálos balesetnek 14,4%-a jön be. Viszont mondom, hogy utána mi van még kategóriában? Autós gyorshajtás, kerékpárosok szabálytalansága, elsőbbség meg nem adása más járművekkel szemben, illetve elsőbbség meg nem adása gyalogosokkal szemben.
1: Tehát gyalogosok, amiben gyalogosok érintettek, összesen 21,7%-a baleseteknek a rendőrség adatai szerint.
0: És a többi
1: szerint.
0: Az mind autós, és akkor mindjárt másképp néz ki az egész dolog. Az a helyzet, hogy végre szeretem azt, hogy szakértő is elmondta, amit gondoltunk és sejtettünk, hogy nálunk tulajdonképp még kicsit én is be kell húznom a farkam, mert nem arról van szó, hogy a közlekedési infrastruktúra az egyetlen baj, hanem az, hogy mi állampolgárok hogyan közlekedünk. És azt mondják, hogy az a rengeteg kamera, amit fel akarnak szerelni, az pontosan azért, mert azt a dolgot fogja csinálni, amivel lehet biztosítani a forgalom nyugodtságát, és az, hogy minden kicsi hülye szabálytalanságét megbüntetnek, az fog működni, ha megcsinálják azt az e-szigor rendszert, amit egyébként Christian Pistol jó ideje nyom, illetve hogy tol maga előtt ahelyett, hogy felszerelni. Jó, én ezzel befejeztem, akkor meg én cigarettát.
2: Igen, tehát igen, azért
1: mondjad, Gábor.
2: Tegyük azt hozzá, hogy Sándor Gábor ő egy volt közlekedési államtitkár, és ő azt nyilatkozta Maszolnak, hogy ha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor teljesen egyértelmű, hogy a maradék 85,6% a járművezetőknek tulajdonítható. Kétség kívül a közlekedésben a gépjármű jelenti a fokozott veszélyforrást, viszont azt is hozzáteszi, hogy a statisztikák hitelességét nem vonhatjuk kétségbe, hiszen mért adatokról tájékoztat, ugyanakkor elismeri, hogy az adatok közzétételének módja akár félrevezető is lehet.
1: Igen, mert felbontják. Tehát az a megtévesztő, hogy milyen csipeteket kapunk külön hírekbe, hogyha megfigyelitek, akár tévében nézitek, akár olvassátok, és akkor ezekben a csipetekben mindig valamilyen kettébontott, akár a gyorshajtás miatt, akár az alkoholfogyasztása miatt, akár a drogfogyasztása miatt, hogyha összesítünk, egy kicsikét másképp néz ki az összkép. Na, ezzel folytatjuk Rúzsa Magdi után. Kékes

0: Arról beszélünk, hogy nem feltétlen a tiszta képet számunkra az év során különböző balesetekről közölt statisztika. Ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség félretájékoztat, ez azt jelenti, hogy darabokban tájékoztat, és hogyha a teljes képet nézzük, akkor kapjuk meg a romániai realitásnak egy részét, mert hogy, hát nem is egy részét igazából, mert hogy ezek valós adatok alapján lejegyzett statisztikák, és amint Bence is felsorolta, hogy hány százalékát milyen fajta kihágások okozzák a baleseteknek, ezeket figyelembe kell venni, viszont itt a cikkben is hibás a dolog, mert azt írja, vagyis azt mondja a szakértő, hogy 85,6%-a a járművezetőknek tulajdonítható, nem igaz. Tehát úgy van, hogy 14,4%.
1: Ne, de várj, mert ő úgy kezdi a szakértő, hogy ha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor egyértelmű, hogy a maradék 85,6%.
0: De nem egyértelmű, mert van még más gyalogos is.
2: De az elsőbség meg nem adása gyalogosokkal szemben.
0: Az még autós, de tehát a bicikliseken mi a szitu?
2: Hát az, hogy mondjam, az nem ez a kategória. A bicikli az jármű egyrészt, és a bicikli az nem gyalogos. Mert van egyébként gyalogos bicikli baleset is, ilyet is láttunk.
0: Így van.
2: Nem másik egyszerűen.
0: Sőt, bicikli is van.
2: Nyilván, mondjuk azért az a ritkább, meg a gyalogos még.
0: Hát nekem a három súlyos bicikli esésem közül az egyik pont egy biciklisnek a szabálytalansága miatt történt.
2: Nyilván meg az is benne van, hogy jössz, mint volt ugye valamelyik, nem tudom, komoly bicikli versenyen egy ilyen, hogy bácsi, miután ki volt rakva, hogy nem szabad oda menni, ő kidugta a fejét, jött a biciklista, nem tudom, 1000-rel, nem tudom mennyivel, 50-nel. És is akkor neki ment a bácsi fejének. Bácsi szörnyet halt a helyen, helyszínen biciklist elvitte a mentő. Sajnáljuk, a bicikli az tud gyorsan menni. Nyilván egy verseny az más, mint egy sima közúti helyzet, de amúgy is azért vannak ilyen diszkrepanciák.
0: Én sem járok lassan például a városban biciklivel.
2: Jó, de érted, nem 50-nel mész, vagy nem 60-nal mész. Nem, mert a másik dolog, de... ugye nyilván a bicikli egy kicsit azért könnyebb, mert nem mindegy, hogy másfél tonna vagy. Vagy mit tudom,
0: ja, nyilván. Hát de figyelj azért, hogyha 40-nel valakit elcsapsz.
2: Oké, rendben, de még mindig nem ugyanaz, mint egy 60-nal jövő autó, ami másfél tonnás, két tonnás.
0: Teljesen más nyilván. Na, jó, a lényeg az az, hogy ezt gondolhattuk, hogy az autósok követik el a szabálytalanságok nagy részét.
2: Olvassátok fel, könyörgöm, ezt a sót, mert tényleg annyira szép.
0: Igen, ez az empátia nekem nagyon tetszik föl.
2: A balesetek valódi oka az empátia és az előrelátás hiánya. Magyarán nem gondolkozunk, és ez tényleg, sajnos néha magamra is ismerek, igyekszem azért ritkábban, nem érdekel, én haladjak.
0: Igen,
2: és
0: magasról toljunk a forgalom többi tagján, forgalomban részvevő többi emberre. De ez mindenhol, minden
2: a
0: látszik.
2: Ez a smenárkodás, tudod, amikor ami jellemző az országra, nagyon, hogy mondjam, nagyon sok ember az országban, valószínűleg előbb-utóbb mindenkire jellemző bizonyos szövegkörnyezetben, de van az általánosan jellemző, és van a ritkán jellemző. Gábor, te hogy látod ezt?
1: Már többször hoztam fel ezt a témát, vagy többször beszéltem erről, és ma is így jártam, amikor jöttem a stúdióba melózni, hogy a biciklisávon, tehát a járdán a biciklisávon jöttem, és ha idősebb, ha fiatalabb, mindenki a biciklisávon járkált, mászkált, gyalogolt, érted? És nem tudtam, hogy a csengőt nyomja milyenkor, sokszor rájuk szóltam, akkor sem állnak félre.
0: Jaj, nekem van egy új módszerem.
1: Egyszerűen nem figyelnek egymásra.
0: Van egy
1: nem
0: új módszerem, egymásra. Veszélyes, de ezt csinálom.
1: Pof?
0: Nem.
1: Tarkoncsapás?
0: Nem. Kettő is van. Az egyik nagyon meghajtom, és egy centivel előtte, nagyon sipol a gumim, mikor fékezek.
1: Igen.
0: És egy centivel előtte állok meg. Szerintem egy életre megtanulják. Tehát három alkalommal olyan szinten sikoltozott a mind a három nő, akinél
1: ez lehet jó megoldás.
0: Befékeztem, tehát olyan szinten hófehérre vált.
1: De kellene egy olyant is, hogy benyomod a féket, és közben ordítasz, hogy áh!
0: Nem szoktam. A másik, amit csinálok, az még veszélyesebb, még ennél is veszélyesebb. Nagyon-nagyon közel előzöm meg őket. Tehát nagyon-nagyon közel megyek, és rögtön előttük húzok vissza a bicikli útra. Az utólag ijesztő nyilván számukra, remélem. More.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a fenyér.
2: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovost Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovost Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség! Az SVMG 01 Pro TBi Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Profiter! Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét lágerek

0: bicikliutak, az nyilván erről is sokat lehetne beszélni. Nem bicikliutakról beszélünk, mert a bicikliút és gyalogos találkozó az kellemetlen vagy dühítő. De amikor viszont 120-szal beléd áll valaki úgy, hogy te ártatlan vagy, és a másik szembe előz a te sávodon, akkor utána a temetkezési vállalkozó is gondba van, hogy hogyan temessen el, mert nem marad belőled annyi, hogy egy koporsóba betegyék. És Romániában 649 ember halt meg az idén közúti balesetben, valamilyen számot. Aha, majdnem 1679 közúti baleset történt, és 492-en haltak meg. Tehát szinte 500 ember halt meg. Azért ez nem gyenge. 500 emberrel, hogyha 500 ember alkalmazottad lenne, akkor egy menő céged lenne. Ha 500 ember elmenne valahova szemetet szedni, nagyon szép tiszta lenne a környék. Ha 500 ember nem halt volna meg fölöslegesen, akkor Románia egy kicsit normálisabb lenne. És nyilván lehet ilyen horror baleseteket látni.
1: Szorozzad az amúgy, mert ez 500 család.
0: Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy az idén tulajdonképpen kicsit kevesebb volt a halálos baleset, mint tavaly. A balesetek száma viszont nőtt, tehát gyakorlatilag az idén a balesetek eddig szerencsésebbek voltak. Csak ennyi a különbség.
2: Na igen, és Sándor Gábor volt közlekedési államtitkár, azt is nyilatkozta a Maszolnak, hogy a hazai baleset megelőzés kudarca nem a betonban is, nem is a törvénykönyvekben van, olyan jól fogalmaz. Azt mondja, hogy a valódi oka a fejekben keresendő, az aktív jelenlét hiányában, ami a közlekedési morál alapköve, és a számok feketén-fehéren bizonyítják, hogy a súlyos balesetek több mint 99%-át az emberi tényező, a figyelmetlenség, a szabálytalanság és a túlzott magabiztosság okozza.
0: És egyébként alá tudom támasztani, tudod, hogy mennyire látszik, hogy valaki telefonozik? Hazafelé én egy ilyen relatív hosszú egyenes szakaszon megyek, és ha valaki ilyen 40-nel tökölődik, szinte biztos, hogy telefonozik.
1: Már nagyon sok mindenből
0: akkor
1: látszik.
0: Elkezdem előzni, felocsodik, hogy hoppá, le vagyok lassulva, mellette, és akkor elkezd gyorsítani. És ilyenkor állok, és nézem, hogy de jó ember.
1: Te Gábor, mondtad, hogy szépen fogalmaz ez úri ember, valóban szépen fogalmaz, de nesze semmi fog meg jól. Tehát oké, tudjuk, hogy a morállal van a probléma. Én azt akarom hallani már olyantól, aki tényleg ért hozzá, hogy mit kéne már csinálni, hogy ne ezekről kell, mi a rádióba beszéljünk.
0: Gábor Zsolt,
2: nem tudom, szerintem ez társadalmi kérdés. Tehát, hogyha nyugatabbra tekintünk, akkor valahogy...
1: Tovább, Gábor, ezek mind tudjuk, az a bajom. Társadalmi, morális, empátia.
0: Láttál-e mindenütt kampányt, ami szembe jön? Azt mondja, figyelj oda a forgalomban, megőrz valaki.
1: Igen, ez az én veszőparipám, a tudatosítás. Tegyetek 20 méterenként óriás bannereket, írjátok.
2: És használ?
1: Lesz
2: és használ? Igen. Mert Romániában nem. De hogy használ? Kelet-Európában mióta vezetünk biztonságosabban?
1: Magyarországon hidd el, hogy nagyon nagy hatással volt ez a biztonsági övkampányuk.
0: Hát. Ez a Vitezao Csidó című táblák, csak egy kicsit többet kéne nyomni. És máshonnan kéne megközelítem. Az kell, hogy a sebességből. Azt, hogy figyelj oda, mert a figyelmetlenségeddel késel, és embereket ölsz meg.
1: Vagy vannak ezek a fekete pontos táblák is, ahol ugye azt jelzik, hogy több haláleset történt a bizonyos utcakaszon. Ezt bevezették, de senkinek nem szólt.
0: Egyéb veszélyek.
3: Magánvágány. Plecskálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Zsolt mondja, hogy a háromszögben a fekete karika, amit én egyéb veszélyek táblának tanultam, olyan útszakaszokon jelent meg, ahol sokan meghaltak. Hát köszönjük szépen, csak jó lett volna ezt igazad van kommunikálni.
1: Na, de hogy meg vagyok győződve, hogy a tudatosítás hosszú távon, ezek hosszú távú, de nyilván emellett kéne még rövid távú dolgokat, például amit Bence mondott, a kamerák azok valószínűleg sokat segítenének. Az időmérő táblák akár. Na, folytatjuk a témát.
2: Így van, 07-30-54-88-88, írjatok egész nyugodtan, meghallgatjuk a híreket, aztán jön vissza.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Veszett szarvasmarhákat azonosítottak Hargita megyében. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségeket illetően. Száraz, derűs napok várhatók a hét további részében is. A mikrofonnál Hadnagy Iva, jó napot kívánok, részletes híreinket hallják. Több mint 232 millió eurós uniós programot indított a tanügyminisztérium az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak támogatására, amelynek célja az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus megelőzése. A támogatás mintegy 50 ezer tanulót érintett országszerte. A három éves program az oktatás és foglalkoztatás a 2021-2027-es programból kap finanszírozást. A program egyik legfontosabb eleme az iskola utáni foglalkozás támogatása. Ennek keretében a személyre szabott órákat és felzárkóztató tevékenységeket szervezhetnek azoknak a gyermekeknek, akik lemaradtak a tananyaggal. Két különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott tegnap a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos. A két állatot két különböző legelő testen találták, igaz, mindkettő Csíkszent Tamás határában található, tájékoztatta a Székelyhont István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője. Mindkét két szarvasmarha tüneteket mutatott, sőt az egyik el is pusztult, mire megérkezett a fertőzést igazoló labor eredmény. István Róbert arra kéri a gazdákat, segítsék a szakhatóság munkatársainak munkáját, hogy minden beoltandó állat megkapja a veszettség elleni oltást. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a legszigorúbban járnak el azok esetében, akik szándékosan megpróbálják ezt elkerülni. Ugyanakkor körültekintésre inti a lakosságot is, ha furán viselkedő rókát vagy bármilyen más vadállatot látnak lakott településen, azonnal jelezzék azt az állatorvosnál. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás tekintetében. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakossal 787 haláleset jutott, miközben az uniós átlag 313 volt. Ezek a betegségek a romániai halálesetek csaknem 54%-áért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanakkor a 30 és a 79 év közötti romániai felnőttek közel fele magas vérnyomással küzd. Az Európai Bizottság ezért gyakoribb szűrővizsgálatokat javasol, elsősorban a vérnyomás, a koleszterin, a vércukorszint, valamint az elhízás ellenőrzésére. Uniós szinten 2035-ig 25%-kal csökkentenék a szív- és érrendszeri betegségek okozta korai halálozást. Feladta magát tegnap este Svájcban az a 30 éves román férfi, akit az Olt folyóban egy bőröndben megtalált 28 éves nő meggyilkolásával gyanúsítanak, közölte ma a Vulcea megyei ügyészség. A nemzetközi körözés alatt álló férfi jelenleg a svájci hatóságok őrizetében van. Romániának való átadásáról a törvényes eljárás keretében döntenek. Az áldozat holttestét szeptember 22-én találták meg egy az Olt folyón sodródó bőröndben. A boncolás szerint a Dózs megyei nő egy nap a korábban súlyos bántalmazás következtében halt meg. Kellemes őszi időnk lesz a folytatásban is, de a szakemberek szerint a hét további részében sem változik az időjárás. Száraz, derűs napok elé nézünk, 18-20 fok körül tetőző nappali csúcsértékekkel.
14: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
1: A továbbra is a Vagányvágányt hallgatjátok, és továbbra is a közúti balesetekről beszélünk. Annak okán, hogy megjelent egy igencsak érdekes cikk, amelyben egy szakértő is kifejti a véleményét, többek között rámutat arra, hogy különböző helyeken, különböző módon jelennek meg a közúti balesetek.
0: Horváth Gábor, Bisszabó Zsolt, Kisbence a mikrofonok mögött.
2: Várjuk a további üzeneteket is, ott az applikációnk vagy a Facebook oldalunk is, oda is lehet írni. Like Lee-vel folytatjuk itt az I Follow Rivers.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Arról beszéltünk, hogy mi a valódi oka Romániában a baleseteknek, az úti baleseteknek, hogyan lehetne ezeket megelőzni. Hát gyakran beszélünk erről, nyilván választ soha nem találunk, de azért szeretünk
1: róla beszélni. A szakember azt mondta, hogy ma az emberek bunkók.
0: Igen, na de egy nagyon pici zárójelet szeretnék nyitni, és szeretném, hogyha holnap erről egy kicsit beszélnénk, jó? Nagyon-nagyon parások lettünk. Nagyon sok esetben nem ismerjük fel a telefonos csalókat, de ezzel szemben nem adunk hitelt azoknak a, hogy is mondjam, hirdetéseknek vagy embereknek, akik tényleg valós dolgokat hirdetnek. Most látom, hogy gombatanfolyamot indítanak Erdélyben az végre, és egy telefonszámot adtak meg, és alatta gyerekek a kommentek arról szólnak, hogy ez telefonszámgyűjtő kampány. Az eszem megáll. Tehát miért nem kérdezel rá? Miért? Mindegy. Beszélünk
2: jó, akkor holnap beszélünk erről. Oké.
0: Okay. Hát ettől megállt az eszem. Na jó, ennyire, de eddig vissza az agyunk. Most képzeld el, hogy ezek az emberek, akik ezt kommentelik, ezek vezetnek valahol.
1: És ezek is. Közben kommentelnek.
2: Itt vannak közöttek.
0: És lehet, hogy vezetés közben kommentelnek. Igen.
2: Att is írja nekünk, én a büdös életben nem láttam nevelést az országban. Ki lehetne próbálni, és akkor kiderül, hogy van-e haszna, de szerintem ez lenne a minimum. Romániában nem azért vannak idióták az úton, mert hanem azért, mert ez a szint. Azt hiszik, ez a természetes. Igenis, a nevelés elkezdése a minimum lenne. Sokan azt hiszik, hogy így kell viselkedni az utakon, és másképp nem lehet. Elég elolvasni a közlekedési csoportok kommentjeit.
0: No. Jó, igen. Hát én...
1: Hadd olvassam az István üzenetét, mert azt mondja, hogy ahogy minket autósokat, bocsi, az is vagyok, idegesít, hogy az úton hárman egymás mellett közlekednek biciklivel, nemhogy egymás után, egyébként ezt...
0: Kérlek, olvasd helyesen, mert fontos a
2: közlekedtek.
1: Ja, hogy közlekedtek. Jó, majd rámászok a monitorra, jó? Csak...
0: Tényleg rámászok.
1: Kéne egy szemüveg. Bence
2: már idős bácsi, most már nem látom.
1: Igen, látod, Biden bácsi, igen. Egymás után, hanem mint valami felsőbb rendűek.
0: Olvasd tovább, légy szíves, a végén igen. Szeretnék
1: őre. Jelzem, hogy minden utadott, utadót? Hosszúval, igen, igen. Ezt értem, jó? Bejavított a telefon. Biztosítást autósok fizetünk, nem biciklisek. Annyira idegesít titeket is az, ha a biciklisávon gyalogosok közlekednek. Azt, hogy egy centire fékez a gyalogostól, nem tudom, hogy mennyire fogod beolvasni, de egy idióta vagy.
0: Hát figyelj ide.
2: Köszönjük István.
0: Hát... Amennyiben ott sétálsz a bicikli úton, akkor nem tudom, valószínűleg akkor mögötted is egy centire fogok fékezni. Kedves István, az útadót azért fizeted az autóddal, mert szennyezed a környezeted, és rombolod az utat. Biciklivel meg, hogyha edzeni megyünk ki az útra, akkor azért megyünk egymás mellett nagyon gyakran, mert nagyon sok autós annyira barom, hogy nem képes megtartani a másfél méteres távolságot, már pedig, hogyha 40-50-es...
1: Három bicikli egymás mellett megy, ez a milyen egyetértek Istvánnal nem oké.
0: Jó, de vannak olyan helyek, de vannak olyan helyek, ahol biztonsági okból szoktuk elfoglalni a teljes sávot, hogy kerüljenek ki, mert ha leszorítanak, akkor a mi életünkbe kerülhet.
1: Tisztában na,
0: de itt szerintem nagyon fontos meghúzni a határt, tehát vannak, akik tudatosan bicikliznek, tudják, hogyan kell biciklizni, betartva a szabályokat. És vannak azok a biciklisek, akik igen, valóban én is látok nagyon sokat, de ez egyébként nem azokra jellemző, akik edzenek biciklivel, hanem többnyire az ilyen kocogó biciklisekre látom, hogy jellemző, hogy nem figyelnek oda. Az idiótát meg nem tudom István, hogy ezt most miért dobálod a fejemhez. Figyelj, úgy gondolom, hogy nagyon balesetveszélyes az, hogyha valaki a bicikli úton sétálgat.
1: Zsolt, azzal igaza volt, hogy ez nem volt egy szép magatartás részedről.
0: Mi, hogy befékezek mögötte?
1: Hát, egy kicsit úgy ráijeszteni, ez az, na, nem oké.
0: Hát, de mivel jobb, hogyha lebunkózod, vagy leüvöltöd a fejét, vagy csinálsz vele?
1: Nyugodtan, bocsánat.
2: De akkor mit tudsz tenni?
0: De Bence, nagyon sok olyan helyzet van, hogy mit tudom én, nem az van, hogy távolról látod, hogy mi van, és akkor szólsz, hogy kikerül. Nagyon sokszor kikerülöm, és megyek tovább, nem foglalkozom. De mikor látom, hogy tényleg vagy hogy balesetveszélyesen közlekedik a másik gyalogoson a bicikli úton, mert vagy nem veheted észre, vagy a kanyarban van, akkor szeretném valahogy jelezni, hogy ezt tovább ne csinálja.
1: Ugyan itt tartunk, hogy kellene ugye a türelem, a tolerancia,
2: empátia.
1: És az, hogy empatikusan viszonyulni, még ahhoz is, aki hülyeséget csinál, autóban is előfordul, nem mindig tudálok le mindenkit.
3: Nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseh.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jó, de na.
1: Közben azon gondolkodtam, hogy ugye az, miről empátiáról beszélgettünk. Ez az István üzenete nagyon nem azt mutatja, hogy ő bármilyen empátiával bír a biciklisek iránt.
2: Jó, nem nagyon. Figyelj,
0: megírta neked szerintem. Mondjuk én tudom képzelni, hogy tényleg felhúzza, amikor három biciklis megy egymás mellett. Engem is
1: de miért? Mondd el.
0: Azért Zsolt, mert autósként is pont annyira kényelmetlen, amikor három biciklist kell megelőzzél, hogy biztonságban tedd ezt.
1: Hát igen, csak...
0: De úgy, hogy őt ne bántsad.
1: Értem, csak ez bánt mondjuk két olyan autóst, vagy három olyan autóst, nem, aki odafigyel a biciklisekre. És bánt hét olyan autóst, aki amúgy nem figyelne oda. Most lehet megéri bevállalni.
0: Csináltam én is azt, hogy kihúztam olyan helyen, ahol tudtam, hogyha megelőz, egy busz volt, összevesztem a buszossal, hogy a nagykönyv írja, az út közepére, mert tudtam, hogyha megelőz, akkor csak úgy tud megelőzni, hogy leszorít az útról. Tudom, mert előzetes tapasztalat alapján előfordult, és nyilván nem oké.

0: azért átidaló megoldás.
1: Nem, hallod, jó, lehet fülest is használni, de Csaba, igaza van. Tehát ez az egészséges. Apósom szokta azt csinálni, ő, hogyha cseng a telefonja vezetés közben csenket. Van kihangosító kocsi. Csenket, nem veszünk fel, pont. Vezetünk. Egyszerre egy dologra figyelj.
0: De tehát, amúgy is mennyi mindenre kell figyelned vezetés közben.
1: Egyébként tényleg az a halál, amikor valaki messengerezik vezetés közben. Félek tőlük.
2: Hát én láttam, aminap át szerettem volna szelni az utat bringával, tehát az egyik járdáról a másikra átmenni, és egy nyerges vontatóval egy csávó ment, érted, az átjáró közelébe, de nem lassított. És közben azt néztem, hogy a mobiltelefonját nyomkodta, tehát gondolom, hogy messengerezett.
1: Ha valamit csinált, SMS-ezett, egyébként mindegy.
2: Vagy SMS-ezett, igen.
1: És egyébként saját tapasztalat, nem szoktam, nagyon ritkán SMS-eztem vezetés közben. Amikor utoljára ilyesmit csináltam, utol is értem az előttem hajtót.
0: Ugyanakkor Rokmalac írja, egyetért a tudatosítással, ha a cigarettás dobozra fel lehet tenni a halott embereket, amiket amúgy is látnak a gyerekek, akkor az út szélére is feltennénk pár posztert roncsokkal és egy lepedővel letakart manúst azzal a felirattal, hogy ő is úgy gondolta, hogy hamarabb odaér.
1: Én még tovább mennék. Tehát én nekem nagyon egyszerű, nem én találtam ki, az írektől lopnám ezt a kampányt, az, hogy Romániában látunk biciklist az úton, látunk szekeret az úton, látunk nyerges vontatót, látunk kis autót, látunk villanymotort, látunk tolószéket, akármit. De mindenkinek ugyanolyan joga van, hogy ott tartózkodjon. Figyeljünk egymásra. Ennyi. Nem kell túlizgolni a kérdést.
0: Van még egy-két fajta jármű, ami így hirtelen eszembe jutott, és láttam már az utakon. De
1: a kombánytól elkezdve most mindegy, teljesen mindegy, csak tényleg figyeljünk oda. Pont erről hát szóval, kicsit nézzük azt, hogy forgalomban sokan vagyunk.
2: Főleg a falusi környezetben, ahol nincsenek is járdák, mert egyszerűen nem volt, ahol járdát építsenek, hát ott aztán tényleg végképp kell figyelnünk egymásra. Nézem, hogy még vannak üzenetek.
0: Egy üzenetet, azt írja, hogy az én észrevételem az, hogy ha gyalogosként megyek, akkor sok gyalogost megfigyelek. Sokan azt hiszik, átjáró és egyből lépnek le, ahelyett, hogy felvennék a szemkontaktust a sofőrrel, és várjanak, hogy megálljon. A biciklisekből sokan nem tudnak besorolni egy jelzőlámpánál, vagy egy körforgalomban. Autósként meg sokan nem tudják a körforgalmi, meg a jobbkész szabályt.
1: Ezt hozzátenném, hogy nagyjából Marosvásárhelyt leszámítva szinte teljes adás körzetünkre érvényes.

0: Valaki szóljon a BTS-es fiúknak, hogy a kábelek nem érnek jól.
1: Megakadt.
0: Még az autót...
2: Ez a menő most már, figyelj.
0: Nem baj, elmúltunk. Nem tudom. Láttunk rosszabbat. Jó, oké, itt közben...
1: Közben én is gondolkodom. Mert van egy olyan érdekesség, hogy az autósoknak van a fejében egy olyan, hogy bezzeg mennyi mindent láttam már, de higgyétek el, hogy a bicikliseknek is van egy ilyen gyűjteménye, hogy mennyi minden történt már és láttam már az utolsó.
2: Hát hogyne, de akkor azt is hozzátehetjük, Zsolt, hogy az autósok is voltak egykoron biciklisek.
1: Vagy nem.
2: Úgyhogy... Vagy nem.
0: Hát, tudod, mi a jó? Én egyébként abban látom a legtöbb empátiát, aki mind a három pozícióban van. Volt biciklis is. Mert valószínűleg, hogy a villanyrolleresekre is azért haragszunk olyan nagyon, mert nem villanyrollereztünk. Egyébként nézegettem, van egy tényleg hosszú eszmefuttatás, hogy mi a veszélyes a villanyrollerrel, vagy bármilyen rollerrel. Ha rollerrel esel, és ezt autósnak, biciklisnek, gyalogosnak egyaránt mondom, ha rollerrel eltaknyol az illető, szinte biztos, hogy a pofáját fogja bejutni.
1: Hogyha közlekedésről beszélünk, és közlekedési balesetekről, oké, és hogy most megint kikaptuk a bicikliseket a közösből, mert hogy ők a fő mumusi Terdében
0: megkapnak bicikli utat, meg mit kapnak. Ez tudod olyan, hogyha mondod, hogy taxis, akkor kiderül, hogy a taxisok a leggonoszabbak. Nem így van. Na, nem de a biciklisek a
1: nem beszéltünk azokról, akiket, hát azt hiszem, hogy leginkább érint ez a téma, és ez a motorosok.
0: Ugyanaz a történet.
1: Annyi, hogy felvállaltabb ott az ő helyzetükben, ugye? Tehát aki nem akarja betartani a szabályokat, az nagyon felvállalta. Nem tartja be a szabályokat, és bevállalja azt, hogy ha baleset lesz, akkor az akár végzetes is lehet.
2: Hát az akár hello is lehet.
1: Viszont a motorbalesetek meggyőződésem, ezt most nem látom, nem adatok alapján mondom, jó nagy része, vagy jelentős része az megint csak az autósok figyelmetlensége miatt. Olyanok, tehát figyeljetek, elmész nyugatra, bárhová, a nyugat az jelenti már Magyarországot, hogyha bárhol bedugul, látod, hogy rögtön az autósok húznak a két oldalra, hogy középen a motoros tudjon elmenni. Itt nálunk, ha bedugul, mit tudom, öt autó, és egy motoros megelőzi őket, már mutogatás van.
0: Egyébként nem értem, hogy miért.
1: De miért? Tehát téged miért zavar, hogy a másik haladhat?
0: Múltkor kérdezte a feleségem, hogy miért húztál le. Mondom, hogy mert láttam, hogy jön egy motoros hátulról. És ha valakit lehet, akkor ezt próbálom elengedni.
2: Elengedni, jaj.
1: Ja, itt van a másik kategória.
2: Na akkor egyszer olvasd el.
1: De szerintem, hogy nem azt akarod.
2: Nem, én Facebookról olvasom.
1: Jaj, bocsánat.
2: Csaba írja, én lassan már attól ideges leszek, ha valaki mögöttem jön, mert mindig attól félek, hogy rámászik. Romániában valahogy mindenki siet, én betartom a sebességet, de mögöttem villog, dudál, mutogat. Volt olyan, hogy lakott területen 50-nel mentem, mögöttem egy SUV is úgy jött, mintha én lennék az akadály az életében. Végül megelőzött, majd 200 méterrel később a piros lámpánál egymás mellett állt.
0: Igen, ez mondjuk előfordul.
2: Ez a türelmetlenség, igen.
0: Igen, azt is megértem, tudod, hogy néha tényleg nagyon sietsz valahova. Aki 50-nel megy, arra nincsen rossz szava. Ha valaki el tudná magyarázni azoknak, akik 30-al mennek a városban, hogy ne tegyék ezt, mert ha már
1: következő üzenet hozzá,
0: én kapok agyvérzést.
2: Jó, de erre nekem mindig az a válaszom, mert sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy ülök az anyós ülésen, és akkor a sofőr az mellettem tarogat, hogy hát miért megy a másik 30 előtte, és erre mindig az a válaszom, hogy ő szerintem így érzi biztonságban magát.
0: Hát ha csak 30-al érzi magát biztonságban, inkább ne vezessen.
2: Na, hát jó, oké.
1: Bence, neked megvan ugye a hát ott a törvényszéknél a kitérő.
0: Igen.
1: Jövök fentről nagy sebességgel, lejtő van, hogy a biciklivel csapatom, mert egyenes út.
0: Igen.
1: Nyilván nem megyek ki az út szélére, mert az autók bármikor kiparkolhatnak háttal, a bicikliseket kevésbé tudják észrevenni, éppen ezért az út közepe fele megyek, tehát még nehezebb kihúzni jobbra. Hölgyemény jön, szét se néz, a bekötő útról beáll előmbe, padlófék, alig tudtam megállni, mit az Isten, az átjáron pont átment, valaki pont be kellett fékezni, odaérek mellé, gondoltam, bekopogok az ablakon, hát a gyűrűmmel sikerült, hogy nagyon hatásos lett, lehúzza az ablakot, mi van, így kezdi. Mondom, az, hogy majdnem megölt, kedves hölgyem. Annyit mondott, nem láttam, visszahozta az ablakot, és elment.
0: Figyelj, legalább azok nem meg mondtad, volt.
1: Jó.
0: Nem jó, hát örvendjünk, Zsolt, hogy itt vagy velünk, nem tudok egyebet mondani. Néha van ilyen.
1: Amúgy igen.
0: Az egyik havernek van egy elmélet, hogy vannak olyan nők és olyan autók kombinálva, akik veszélyesek, ezt kell tudni.

0: haza, abkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
2: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
3: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
2: Gamma Electronics.
4: Mi csináljunk a lány búcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor fagitours.ro.
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Boróka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámát. Helyen. Mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Boróka kötőjel lakópark.ro oldalon. Boróka lakópark, az én házam, az én várom.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Itt van egy érdekes üzenet. Írja nekünk...
1: Még mindig Izsák.
0: Izsák.
1: Igen.
0: Engem sokkal jobban frusztrálnak az utakon az idős emberek vezetési manőverei, mert sokszor nagyon veszélyesen közlekednek. Jelzés nélkül fordulnak, nem körültekintően kanyarodnak, és sokszor az az érzésem, hogy azt sem hallják a rájuk dudást. Szerintem ezeket a helyzeteket valahogy szűrni kellene. Lehet, hogy számukra az autózás az egyetlen módja annak, hogy eljussanak a boltba vagy különböző helyekre, ezt megértem. Viszont közben mások életét is kockára tehetik. Tisztelet a kivételnek. Izsák, az a helyzet, hogy
1: láttunk ilyen példákat.
0: Nagyon sokszor. És az a helyzet, hogy két olyan szituáció is volt, amikor külön-külön a gyerekeimmel majd, hogy nem elütöttek, de ilyen centi tartotta, és mindkét esetben sajnos egy nagyon idős ember volt. Az egyik meg annyira abszurd volt, ilyen David Lynch-es jelenet, hogy még haragudni sem tudtam, hogy igazán, mert reggel volt, és láttam, hogy örül a felkelő napnak a bácsi. Szembesütött vele a nap, így integettem, hogy mit csinálsz,
1: nem mert lát. Mondjuk, tudod, mi a durva? Hogy én is jártam így, és nem vagyok.
0: Nem.
1: De most hogy lélekben Joe Biden, de
0: fogta a kormányt, így közel volt az arca a kormány.
1: Állj félre!
0: Mosolygott. Láttam, figyelj, hogy ő nem fogja ezt a balesetet megelőzni.
1: Gyertek, akkor csináljuk úgy, hogy alapjában véve, még csodálkozom, hogy nem írta le valaki, de előbb-utóbb leszokták, hogy mindenkit várnak otthon. Legalábbis ideális esetben.
0: Így van.
1: Érjetek haza. Mindegy, hogy hogyan. Abból kell kiindulni, a preventív viselkedés forgalomban azt jelenti, hogy arra gondolsz, hogy itt mindenki ki akar téged nyírni. Így vezess.
0: Figyeljetek, a másik fontos dolog, hogy valószínűleg te is voltál már legalább egyszer olyan hülye valaki más számára, mint amennyire éppen a másik hülye számodra. Ez egy másik nagyon fontos gondolat, amire szerintem gyakrabban, ha gondolnánk, lehet, hogy csendesebbek lennénk legalább az utakon.
2: Attila írja a Facebookon, én ezt az autós, biciklis, gyalogos katujázást nem szeretem, emberek vagyunk.
0: Ez
2: van, aki autóval, van, aki biciklivel, van, aki gyalog, van, aki mással is, van, aki mindegyikkel közlekedik, de a lényeg, hogy emberek vagyunk, a motor előzéssel kapcsolatban pedig udvarhelyen úgy húzódtak az autók jobbra, hogy majdnem elütöttek a bicikli úton.
0: Jó, igen, na
1: ez a másik, tudod, amikor a biciklist legálisan próbálja megelőzni a bringás, az autós, és közben úgy áthúz a szembejövő sávra, hogy látom, hogy amelyik a szembe jövő biciklis, az megnézi, hogy tudna bevenni
0: az
1: áronba.
0: Itt a motorost engedték el, és a biciklis húzták le.
1: De nem jártatok, hogy bringával a másik.
2: Próbálsz korrekt lenni minden szempontból, de hát valaki csak rossz helyzetbe kerül.
1: Ismételten, tehát abból indulj ki, hogy lehet, hogy neked volt olyan, hogy lerúgtam magam alól a bringát, és beugrottam a sáncba. Hál' Istennek a manővel sikerült, senkinek nem lett semmi baja. Nyilván anyáztam, de ezzel a kérdés el volt intézve, szerencsére.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: empátia és szeretet, ezzel zárjuk közlekedési blokkunkat itt a Vagány-Vágányban.
1: Így van. Mondjuk lehet, hogy István meg fog ródalni, de ez még benne van a pakliban. István, ne tegyél ilyet.
0: Majd befékezek.
2: Na nem baj, jövő órában palackot fogunk váltani. Egy kicsit arról is beszélgessünk, hogy lássuk, hogy Lengyelországban mi történik, és mennyi pénzt lehet keresni a visszaváltott palackokból. Most pedig akkor egy kicsit menjünk a hírekre. Igen, mindjárt 6 óra, úgyhogy jönnek a hírek.
1: Akkor azt hiszem, ezek után puszi. Tartunk egy kis szünetet.
3: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
10: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Lőgyakorlatra figyelmeztetik a székelyudvarhelyieket. Románia napokon belül megkaphatja az új osztályozását. Túlnyomórész napsütéses idő várható a folytatásban is. Köszöntöm a hallgatókat, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. Megkapta a parlamenti szakbizottságok kedvező véleményezését Mircea Abrudean belügyminiszter jelölt. A meghallgatást követően a szavazáson 22-en támogatták, 7-en ellene szavaztak, 8-an pedig tartózkodtak. Mircea Abrudean a meghallgatáson a belügyi tárca prioritásai között említette a családon belüli erőszak és a nőgyilkosságok elleni fellépést, valamint a kábítószer kereskedelem visszaszorítását. A meghallgatáson az AUR egyetlen parlamenti képviselője sem vett részt. Lőgyakorlatra figyelmezteti a székelyudvarhelyi lakosokat a kerekerbői hegyi vadászalakulat. A gyakorlatra holnap, szeptember 30-án 9 és 20 óra között kerül sor. Arra kérik a városlakókat, hogy az említett idősávban kerüljék a környéket a biztonság érdekében. Románia napokon belül megkapja az új osztályozást a világ egyik vezető nemzetközi hitelminősítő intézetétől. A tét hatalmas, hiszen ha a hitelminősítő rontja a besorolást, Románia átkerül a spekulatív, vagyis a bóvli kategóriába. Ez drasztikusan megdrágítaná az államadósság finanszírozását, és azonnal megemelni a lakossági hitelek kamatait is. A legutóbbi információk szerint a hitelminősítő szakértői Bukarestben jelezték, a gazdasági mutatók önmagukban még nem indokolják a leminősítést, de a stabilitás mindössze 1-2 százalék ponton múlik. Ha Románia megtarthatja jelenlegi pozícióját, a nemzetközi hitelminősítési intézetek ennek ellenére fenntartják a negatív kilátást, így Románia továbbra is a szakadék szélén táncol. Megváltoztathatnák a távoltartási határozatok megszerzésének szabályait. A parlamenti képviselők úgy módosítanák a jogszabályt, hogy az erőszakos elkövetőket az áldozat kifejezett beleegyezése nélkül is elektromos megfigyelés alá lehessen vonni. Az áldozatok túlnyomó többsége nő, egy ilyen intézkedés élet és halál között dönthet a családon belüli erőszak esetén. A tervezet a szenátusban van. Az év eleje óta 28 nőt gyilkoltak meg Romániában, és több mint 100 000 családon belüli erőszakot vizsgáltak.
3: Felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi JSZEA a válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsi-Szentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9. míg az JSZEA a másodosztály 13. helyén áll. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
17: Változékony égboltra számíthatunk a délután hátralévő részében is, de a szakemberek szerint holnap is a maihoz hasonló időjárás várható. Sok napsütéssel és enyhe légmozgással, 20 fokot megközelítő hőmérsékleti értékekkel.
12: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: Még van egy óránk a mai vagányvágányból, úgyhogy még lehet hát írni. Most már akartam mondani, hogy regisztráljátok meg játékunkra, de kész, befejeződött a játék, úgyhogy egyelőre ne tegyétek ezt.
1: Örvendek, hogy egy újabb órát kezdhetünk meg Horváth Gáborral, Bészabó Zsoltal és Kis Bence vagyok, jó magam. Van egy-két ötletünk, hogy miről beszéljünk, tartsatok velünk.
0: Igen, mindig vannak ötleteink, általában szakértői mellényt veszünk az utolsó órában, bár ez utóbbi időben az eléggé szétszakadt. Viszont vannak jó zenénk itt a legutolsó vagányvágány órában is. Fannal indítjuk ezt az órát, jön a Some Night.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
18: Vagányvágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Jaj. Összegyűlt.
1: Elfáradtál?
0: Én ma attól, hogy elolvastam, mert eszembe jutott, hogy otthon van egy bazi nagy zsák, teli flaksával, amit vissza kéne váltani. És úgy nézegetem, úgy minden nap rám köszön, hogy na, engem mikor viszel vissza az üzletbe, és most jutott eszembe, hogy még élesztőt sem vettem, úgyhogy van velem elég baj. Na, kérem szépen, ahhoz képest, hogy nekünk csak egy zsáknyi visszaváltandó palackunk van, valaki ezt azért már túltolta.
1: Jó, oké, de az is kérdés, hogy ti mennyi ideig gyűjtitek a palackokat otthon, és mikor viszitek el, mert én múltkor mondtam nektek, hogy 3-4 hónapot várok, és annyi összegyűl, hogy olyan jó érzés, amikor a palackokat visszaváltom, és 2-300 lejt tudok kapni érte, hogy inkább így negyed évente szoktam elvinni, visszaváltani a dolgokat.
2: Most figyelj, az a helyzet, hogy nekem egy pupa hátamon, két dolog pupa hátamon.
0: Egy, hogy nem fér?
2: Nem, tehát ez a ragasztós kupakokkal nekem az életemet tönkretették. Tehát amióta hozzá van a kupak csatolva az üveghez, én attól idegileg ki vagyok készülve. Nem tudom, láttátok-e ezt a videót, most direkt le fogom tépni a tetejét, most, hogy lássátok. Van egy ilyen...
1: Igen?
2: Európaiak Amerikában.
0: Ahol nincsen az üveg, igen.
2: Európaiak Amerikában, és akkor fogja a pasas az üvegecskét, külön kezében fogja a kis dugócskát, és hogy az üveget a szájához emeli, oda teszi a dugót is.
0: Tehát az európai innováció időnként azért a zsenialitásával lehengerel bennünket, mert érted, vajon hány pala, na mindig hagyjunk békét, mert ettől mindig felmérgelődök ettől a témától.
1: De én nem mérgelődök fel, azt, én veletek ebben váltani? Nem értek egyet.
2: Ez neked a Texas Hold'emed? Nekem is részben.
1: De nem értek veletek egyet. Sokkal kevesebb ilyen műanyag dugót látok az úton, útszélen, tisztásokon, mint addig, ameddig le lehet tekerni teljesen a dugókat.
2: Komolyan. Igen, és mióta a visszaváltást csinálják, azóta valóban kevesebb a műanyag palack. Ezért örülök neki. Viszont az én életemet őszintén megbolygatta. Tehát addig mindig a műanyagba gyűjtöttük külön. Azóta meg nem gyűjtjük a műanyagba külön, mert rakjuk, mert ez egész ház, mert mindenhol van valahol egy ilyen kis sarok, ami ahol van 4-5 ilyen kis valamilyen üveg. Többnyire sörös üveg, hál' Istennek. Mert hogy műanyag üvegeket egyre kevesebbet veszünk.
0: Én erre azt tudom mondani, hogy a zacskós üdítőitalt várom már, tudod, emlékeztek, mint a teljes zacskó, hogy csak a sarkát, hogy lecsípjük, és majd így nyomjuk a szánkba, és még habzik is.
2: Milyen egészséges lehet, azt képzeld el, amikor teleormából elhozzák ott a patkányos izébe. Az kemény. Nyaljad utána.
1: Halljátok? A lengyeleknél a pontos hét azt hogyan ejtik ki? Jéként vagy zsé?
0: Szerintem ízsének ejtik.
1: Na, mert itt van a fickó.
2: Zsét áthúzzák. Az egy áthúzó.
1: Havel, mely hónapokon keresztül gyűjtötte a hulladékot Lengyelországban? Csehek? Nem tudom.
2: Nem, az ellet, hogyha keresztül húzzák, akkor egy kicsit lügyelődik belőle.
1: Kedves hallgatók, cseh is lengyel órát tart.
0: De olyan emberek, akik nem értenek hozzá.
2: Keresztül húzzák.
0: Na, szóval, Pavel kezdte, márciusban kezdte gyűjteni a palackokat és a dobozokat.
2: Meg a pasas, a pasas, azt rengeteg dolgot valahol egyhogy tárolni kellett március óta, igaz?
0: Igen.
2: Na. Utána nekiállt és 11 órán keresztül tömte a gépnek a száját. 11 órán keresztül. Nekem,
1: na de álljunk meg egy pillanatra, ne haragudjatok. Álljatok meg egy pillanatra. Én, hogyha 3 havi palackot viszek vissza váltani, akkor egy órán keresztül nem tudom a palackokat pakolni, mert mindig beszarik az a gép. Mindig ki kell hívni. Most komolyan mondom.
2: Hát de biztos állított egy alkalmazott szegény, és cserégette neki.
1: Ilyen nappal.
2: Igen, cserégette a gépből a pelenkát.
0: Te röhögsz, de tényleg van ilyen. Tehát, hogy már minden visszavált a pontnál is.
2: Igen, igen.
0: Van, ahol igen. Van egy mókus, van, ahol az elárusítani, de kell szólni, hogy kezdj csokolom, jöjjön már közelem a gép, megint nem veszi be. Lehet Lengyelországban jól működnek ezek a dolgok.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, ami a várakozást, meg a palack visszaváltási életi, hát most nem fogom mondani a bevásárlóközpontnak a nevét, viszont háromszor mentünk be szólni a feleségemmel, hogy hát most már ide jelenne kijönni, mert az automaták nem működnek, meg vannak telve, úgyhogy ki kellene üríteni.
1: Hagyd egy szláven palack, trebuje
0: szláven báni zsosz,
1: igen.
0: És mindig az volt a kifogás, de odáig jutottunk, hogy a napi üzletvezetőt kellett kihívnunk, vagy nem tudom, felelős kellett kihívnunk ahhoz, hogy rászóljon az alkalmazottakra, hogy igen, most már végül valaki menjen oda ki az automatához és ürítse ki. Mert az volt az indok, hogy ebédszünet van, ilyen szünet van, kevesen vagyunk, blablabla.
1: Te hallod, te mi a sztármutatód? Esésben van, Gáborkám. Most nem úgy van, hogy te megjelensz valahol, mondasz valamit, Gyergyóban mindenki
0: ott, ugrik. Ott rontottuk

0: Jaj,
1: jó. Nem, annyit megiszolunk, vesét leszakad.
2: Vannak ezek a modern gyűjtőpontok, ugye ezek a bádogok, az egész országban olyan van, minden szidják a szolgáltatót miatta. Országos beszerzés volt, ott kell reklamálni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezekből látom, hogy azért van, aki így önsegésző pénztármódra kiszedegeti.
1: Te, én azt csinálom, hogy én elmegyek a visszaváltóhoz, általában 4-5-öt bevesz az 5-nél köhög, és ahogy köhent egyet, megnyomtam az 5 gombot, kiadta a bont, odaadtam a leánkának az acskóba, ami maradt, azt az első embernek odaadom, mindig elveszik. Tényleg, aki jön először, visszatetszik-e váltani? Hogyne? Na tessék, váltsad. Mert hogy én ott, hogy aztán menjek, s kérjem, s jönnek, s még puffognak is, érted, hogy
0: aki kellett,
1: na nem. Ez így mindenkinek sokkal egyszerűbb, őszintén. Na, az nem
0: pedig
1: mondtuk
0: tudod,
1: el,
0: hogy mennyi pénztől esel el?
1: 1300 eurótól. Annyit kapott Pavelke.
0: Ja?
1: Hát hány hallgató kérdezi, szegény már várja, hogy mennyit kaphatott a pasas, amely 11 órán keresztül rakta az üveget a visszaváltóba? Uh-huh. 1300 eurót.
2: Hát, azt azért tegyük hozzá, hogy velünk ellentétben ő nem arra csináltod, ez általában akkor mész visszaváltani, amikor már nagyon fizetés előtt vagy, nagyon kéne már valami pénz.
0: Na. Mi nyaralás előtt ment.
2: Pedig nyaralás után indokoltam.
0: Korfu előtt.
1: Te, 1300 euróból már tudsz venni egy használt Canon D-Leftit.
2: De nem azt csinálta. Azt csinálta, hogy támogatott iskolákat, a helyi önkéntes tűzoltókat, illetve egy nők jogait védő egyesületet. Tehát nem az volt, hogy elpalta a fickó.
0: Nem úgy sem, ügyes Pavel.
1: Pavel, le a kalappal.
2: Én úgy vettem észre, akik itt az önsegélyző üzemmódra a lelkes petpalasz gyűjtővé válnak, azok. De igazatok volt egyébként. Tehát azt a dolgot egyébként élvezem benne, hogy látom, hogy a mai napig van egy-két ember, aki eldobja a sörös flaksát, tudjátok, nem mondom melyik márkát, a petpalackosat, és másnap nincs ott, mert jön valaki és felszed és visszaváltja, ezért meg hálás vagyok.
0: De amúgy nem tudom, láttátok ezt a dokumentumfilmet, amely bemutatja, hogy Budapesten éjszakánként a hajléktalanok, és hát kialakult most már egy ilyen palackgyűjtő maffia.
1: Igen. Sőt, a Sziget Fesztiválon is kemény volt.
0: Igen. Beszélünk erről akkor a következőnkben.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: to you.
1: Egy lengyel férfi egyetlen nap alatt 11.218 italcsomagolást vitt vissza a betétdíjas automatákba, erről beszélünk, és ott hagytuk abba, hogy én láttam egy dokumentumfilmet a budapesti, hát nem tudom, palack visszaváltó maffiáról, ahol hajléktalanokat bérelnek fel, és képzeljétek el, egy személy egy éjszaka alatt több mint 75.000 forintra tud gyűjteni petpalackokat. Azt számoljátok ki, tehát egy hónap alatt mennyi petpalackot tudnak összegyűjteni és visszaváltani.
2: Ezek miért nem maguknak gyűjtik? Mert akkor a petpalack mafia megveri, vagy ilyesmi?
1: Hát...
2: Egyébként én ezt, amikor először találkoztam ezzel a betéti díj visszaváltós rendszerrel, szerintem életben nem fogjuk így mondani, majd rohadtul hosszú, az Berlinben volt, ahol mondták, hogy amikor, ja, tudod, ott lehet az utcán sörözni, az így teljesen rendben van. Mondták, hogy kérdeztem, hogy ezt akkor mit csinálunk az üveggel? Mondták, hogy tedd le, ma a junkik majd összeszedik. És tényleg az van, hogy jöttek, mit tudom én, most nem feltétlenül a junkik, de hogy olyan emberek, akik rászorultak arra, és nem volt pénzük, és összeszedték az üvegeket a szórakozó helyek környékéről, visszaváltották és vettek maguknak, mit tudom én, kiflit vagy heroint, ez most már nem tudom megmondani.
3: Hát figyelj, hogyha itt most kihajolnánk az ablakon, most kezdenénk így potyogtatni a földre a petpalackokat, én fogadnék, hogy fél óra múlva nem lenne ott.
2: Egyértelmű. Mondjuk itt van egy zacskó a hátadnál, amit már szeretnének.
3: Azt Endre.
2: A kollégák diszkréten jelezték, hogy ezt most már vissza kéne a francba váltsuk, mert hülyén néz ki tényleg a fogadóövezetünk itt ez a sok flakonnal, de értem. Tehát, hogy jó, oké. És mi volt a Szigeten, Zsolt? Mert te is mondtad,
1: igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy a Sziget Fesztivált hoztott te fel.
3: Igen. Hát ott ugye igazából az volt, hogy versenyeztek azért, hogy kijuthat be a Szigetre vagy környékére, és ilyen gyűjtheti össze a petpalackokat a hajléktalan közül. És hát volt, ja, aki 300.000 forintot keresett abból, csak a Szigeten összegyűjtött műanyag palackokból.
2: Azt hittem, hogy az ilyen visszaváltós poharakból, mert ott azt, nem tudom, emlékszem, hogy valamelyik évben voltam a Szigeten, és a sört azt nyilván valamilyen, ahhoz képest, hogy mennyi volt, mondjuk nem értettem, hogy miért olyan drága, ha ilyen rossz, de mindegy, egy nagy műanyag, vannak ezek a repoharak, ugye az összes fesztivál most már ezeket használ, és akkor a repohár visszaváltás is. Van olyan, hogy hát az ember vesz még egyet.
3: Nem tudom, hogy milyen gyakran jártatok rockfesztivál, metalfesztiválokra.
2: Fordult erre?
3: Na, régebb, mikor még nem volt ilyen visszaváltás, vagy nem visszaváltás, voltak fesztiválok, ahol kitalálták, hogyha visszaviszel 10 műanyag poharat, akkor kapsz egy ingyen sört.
1: Hát ez még így volt a Félszigeten is, emlékszel?
3: Még a Félszigeten
1: is. Még a Félszigeten is volt.
3: Ne, többet, valószínűleg 20-at, nem tudom, 10-20-at, na mindegy, ilyen tornyokat.
2: Valamennyire adtak egy tokányt, és tudom, hogy emberek azzal...
3: Igen, tornyok így mentek végig a fesztiválon, érted?
1: Igen.
3: És ez működik, tehát ez mindig is működött. De hát figyelj, hogyha arról beszélünk, hogy tudatos, fenntartható, környezetvédő magatartás egy vállalat, egy önkormányzat vagy a rendezvény részéről, akkor ebben gondolkozzatok. Ennyire egyszerű ötletek kellenek. Például a másik kitalálta, hogy egy ilyen cigicsik gyűjtőt tett, az egyik két fele osztotta, tehát két helyen lehetett bepotyogtatni a cigicsikkeket. Az felírta tetejére, melyik jobb focista, balról Ronaldo, jobbról Messi, és kellett cigicsikeket dobálni bele, hogy melyik telik meg jobban. Érted? Nem volt cigicsik a rendezvényén. Ennyit kell csinálni, nem kell milliárdokat beleölni.
2: Nem, meg általában ugye az embereket motiválni kell, mondjuk nem tudom, hát a Toy Toy Budinnek a haszályos használatára azt mivel lehetne, az max sokkolóval, hogy a földre ezért raksz elektródát, hogyha mellé megy, akkor megsokkolja az embert.
3: Nem, hogyha lenne egy ilyen rendszer, hogy tudom, kilépéskor egyszer csak kiválasztanak, és el kell töltened 2 órát benne.
2: Nem, lehet, hogy nem engedik.
1: Vagy ki kell takarítanod, igen.
2: Nem csuknád be magad mögött az ajtót, azért ezt tisztázzuk.
3: Na, a lényeg az, hogy vannak módszerek, amelyek tényleg működnek, csak lopni kell őket, még csak föl se kell találni a spanyol viaszt.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Jaj, csak már leasztal egyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépe

0: SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBi Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
1: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel. Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
2: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
5: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pársak utca 14.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek.

0: jó van, palack visszaváltás. Mi van azokkal a cégekkel, akik vagy direkt olyan palackokat gyártanak, amelyek nem visszaválthatók, és mi van azokkal a cégekkel, akiknek a palackjai nem visszaválthatók, és mi van a külföldi palackokkal? Én ezt nem értettem, hogy miért nem lehet egy európai rendszert kialakítani, hogyha én elmegyek és veszek egy német sört, vagy 20-at, akkor miért nem tudom itt visszaváltani a palackját?
1: Tehát arra fele hajlanál te is, hogyha Európai Unión belül állítják ki azokat a palackokat, vagy hozzák létre a palackokat, akkor bármelyik tagállamban lehessen visszaváltani. Ez ott,
0: igen.
1: Habár én láttam olyan termékeket, amiket például Magyarországról hoznak be, és azon nincs az a visszaváltó
0: nincs,
1: kód.
0: Nincs.
1: Vagy,
0: de németen.
1: De várjál, mert most azt vettem észre, hogy Romániában rátesznek egy ilyen matricát, amivel vissza tudod váltani.
0: Na hát azért még a jobbik eset, de én a legtöbbször nem. Én nagyon sokszor például sört vásárolok, akkor német csöröket szoktam vásárolni, de ugye azokat nem lehet visszaváltani. Na de, a másik oldal, hogy azok, akik mondjuk hazai gyártók, de valamiért, nem tudom miért, nem vesznek részt ebben a visszaváltós ízében, az üvegüket nem lehet, van egy pont egy sörmárka, aminek az üvegeit nem lehet visszaváltani. Na és akkor jön a kavarodás, az üzletes néni, bemegyek, mondom, kérek szépen három üveg, mit tudom én milyen sört, most nem akarom rádióban mondani. Kérdez, hogy üveg van, mondtam, nincs, akkor nem adhatok. És azért nálam lefogyott az XP, azt tudtam, mit mondjak. Mondom, hogy érti, hogy nem adhat. Tehát az egy dolog, hogy van üzlet, ahol összekeverik, hogy tehát abban az esetben, hogy te pénzt kérsz vissza az üvegért, akkor igen, fel kell mutatnod a bizonylatot, hogy ott vásároltad.
2: Ki tudod fizetni valahogy? Tehát, ha nincsen
1: az üveget, nem tudom
0: vásárolni. Mondom a keveredéseket. Tehát volt már olyan, hogy kérték a bizonylatot, hogy sörért, tehát sörös üveget vigyek oda sörért, és ne fizessem ki megint. Mondtam, hogy azért nem kell bizonylat. Bizonylatot csak akkor kérhet üzlet, hogyha te pénzt kéred vissza. Tehát az üvegnek az értékét, de amennyiben sörért cseréled be, nem kell bizonylatot felmutatnod. Na és akkor jött, mondom, mindennek a non plus ultrája, amikor a néni kétségbe esettem, mondta, hogy ő nem tud nekem sört eladni, mert nincs nálam üveg. Aztán hiába mondtam neki a vonatkozó törvényeket az országban, mert ő egyszerűen neki azt mondta a főnök, hogy nem, de valószínűleg nem ezt mondta, csak hát gondolhatjátok, hogy észben tartani a 60 féle. Na, miért nem lehet ezt egységesíteni, azt akartam kérdezni.
2: Hadd mondjam már el, hogy van ilyen, konkrétan mindegy Magyarország üdítő márka, amelyiknek rajta van a magyar visszaváltható is, és a román visszaváltható is a dobozára, rá van gyárilag nyomtatva, hát tudják, hogy Romániában is forgalmazzák.
1: De én nem értem teljesen tisztán, azért is teszem neked fel Zsolt a kérdést. Tehát a néni egy olyan sör, mármint olyan márkájú sör palaszkját, vagyis üvegét kérte, amilyen te szeretél volna vásárolni, mert másképp nem.
0: Igen.
1: Aha.
0: Kérdezte, hogy üvegem hát van. Ez... Mondtam, nincs. Őre meg azt mondta, hogy akkor nem adhat.
1: Tehát akkor másfajta üveget, sörös üveget nem fogadott volna el, hanem csak a...
0: De semmi, nem az a lényeg.
2: Tudod, van ez a pénz nevű dolog, amivel kifizetsz.
1: Hát jó.
0: Akkor olyan mondja, hogy akarok vásárolni sört, és nem ad el. Nem. Jó.
2: Ez a shut up and take my money, mondja az angol.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk.
5: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: útján.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy Zsolt mondta a sörök márkáját, és ott már lefagyott az agyam. Valami nem jó. Na tényleg, hagyjátok már szegény embert, vegyen magának sört.
2: Igen, igen, igen.
1: A legnagyobb problémánk az életben.
3: Zsolt el van sápadva, nem tud sört
2: vásárolni. Nem rosszul esett, tényleg péntek este volt, mentünk a barátainkhoz, és ez pont ott volt mellettük, tudod, ez a kis bor.
3: Aha, igen, igen.
2: És akkor még így ott tudna minden, hagyjál nézni.
3: Rosszul esett.
2: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a figyelmet.
3: Jó, holnap jövünk délután 3 órától, addig is maradjatok rádiógak a közelben. Sziasztok, szép estét.
4: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Septimia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
6: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
10: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
11: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
12: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
13: A Roland Suite férfi öltöny szaküzlet Székelyudvarhely központjában vár téged.
14: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland út. Stílus minden alkalomra.
15: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
16: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
17: Most pedig... Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
18: Slágerek és új zenék.
17: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.